0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
2: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele.

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgattam a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy itt vagytok.

0: A rendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk, és mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak, söndörödünk! Emlékszel, mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt, inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel, ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva a 103.9 MHz-en.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó reggelt, üvegyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Ez a 103.9 Best FM. Miami. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Viradásra hív az OVS. Elfogták a roller tolvajt. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a viradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
3: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet. Ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocit, a véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
2: Szabolcs-Szatmár Berekben, Nyírtason, Vasmegyerben, Pátruhán, Nyírteleken és Nagyecseden is lehet viradásra jelentkezni mások mellett. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu és az ovs.hu oldalon érhetők el. 6 nap alatt 3 e-rollernek is lába kelt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, az adatgyűjtés után néhány nap alatt azonosították, és elfogták a 17 éves tolvajt. Az adatok szerint a fiú 6 nap alatt 3 ilyen eszközt is ellopott, és hamar értékesítette is őket. A fiatal beismertetettét, az egyenruhások pedig mindhárom járművet lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A Magyar Közút szakemberei emellett több helyen nagyfelületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Na gyerünk!

0: ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
1: 3400 első helyes jelentkezők közül 67%-nak sikerült bejutnia valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési területnek a népszerűsége, ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
0: Segítik az iskolakezdés Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csaknem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett szelúzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai. A csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Décsi Dorottya diákpolgármester. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma, a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
2: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetők bekapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken apropata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellette haladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
0: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban a rendőrök komplex közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést tartottak a napokban a nyíregyházi, nyírbátori és tiszavasvári rendőrkapitányságok illetékességi területén. Összesen 130-an vettek részt az akcióban. A földi egységeket a levegőből helikopter és drónok is segítették. A rendőrkapitányság munkatársai több mint 900 esetben intézkedtek. 47 körözöttet csíptek el, több mint 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 8 esetben pedig a szabálysértési feljelentést is megtették. A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jelzőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során átvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. 3 napos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a

0: turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt. Számolt be róla a nyíregyháza.hu. Pafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ikletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
1: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi PET kupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítmény nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a kosárcsapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűsparkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

mindenkinek, végre péntek van, ezáltal július utolsó napja, 31-e, ugye? Erre a napra ébredtünk. Remélem, hogy mindenki kipihenten indult így a reggelnek, és akár már úton vagyunk a munkahelyre, vagy akár még otthon kortyolgatjuk az első kávét. Én nagyon örülök, hogyha velem rádióznak még a mai napon egészen 10-ig, itt a 103.9 Best FM-en, aztán Norbinak is letelik a szabadság, és visszajön már. No, de egyelőre erre még nem gondolunk, hiszen előttünk a hétvége, én pedig nagyon szép pénteki napot kívánok mindenkinek. Wolf Kati dala jön, aztán készítem a legjobb zenéket itt a Besten. Jó reggelt, én Zentai Edit vagyok.

Takabu csapata itt a Best FM-en, nem sokára fél hét van, hozom a sok jó zenét, friss híreket mindjárt, fél hétkor és érdekes témákat, no és én bízom benne, hogy a mosoly ragadós lesz, csak hogy már így megindítsuk ennek a hétvégének a hangulatát, mert a pénteket már valahogy így szoktuk egy picikét hívni. Az Oscarokat tudjuk ma köszönteni, holnap jönnek a boglárkák, aztán a lehelek vasárnap, de így, ha visszatekintek a naptáramra, akkor mindenképpen még a tegnapi Juditokat lehet köszönteni, a Mártákat, a Flórákat, a Mártikat, a Szabolcsokat, és akár az Olgákat is, akik így a hét első napjaiban ünnepelték a névnapjukat. Nagyon szép reggelt kívánok, jönnek a hírek fél hétkor, aztán rádiózom velem, és közben nyugodtan kortyoljuk együtt ezt a finom kávét, ami pont itt van most is elő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A régi kor ízeivel ismerkedhettek. Új játékos a kosarasoknál. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Balaton-Magyaród Hidvégpusztán talált bronzkori epertortáról is hallhatnak a régészeti gasztronómiai fesztiválra látogatók a Sóstó Múzeum faluban. Az ideszájúak Priskin Anna régész archeocukrászati előadásán fedezhették fel a régmúlt korok desszertjeit és édességeit.
2: Rengeteg leletanyag áll rendelkezésünkre a régészet különböző korszakaiból, ez lehet akár 5-6000 éves lelet is, illetve ha a középkori, késő középkorig kibővítjük ezt az időskálát, akkor néhány száz éves adatok is vannak. Alapvetően botanikai adatok alapján tudunk rekonstruálni egykori ételeket, és ezen belül akár süteményeket vagy édességeket is, tehát a régészeti ásatásokon előkerült magvak, gabonák, fűszernövények alapján.
1: Richter Dániel Nyíregyházán folytatja pályafutását, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub azt írja, a 2006-os születésű, 2-es és 3-as poszton bevethető játékos már a 2022-23-as idényben beutatkozott az NB1B piros csoportban, az akkor még újonc volt együttesében. Abban az évadban 14 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, majd a következő években egyre nagyobb szerepet kapott csapatában, a következő bajnokságban pedig már a cápák csapatát erősíti. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodáján a munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot. A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmódtanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Dániel, köszi a híreket fél hét után néhány perccel, amíg fölkészül az E17, én azért mindenképpen hozzátenném, hogy most jó szellőztetni, és én hallom azért itt a környéken is, hogy nagyon sok helyen már elkezdik a reggeli munkálatokat, hát gondolom amiatt, hogy ugye nem majd a dögmelegbe kelljen bármilyen fizikai munkát végezni, úgyhogy jó munkát kívánok mindenkinek, alright, jön a dal, és én is maradok egészen 10-ig, köszönöm, ha velem rádiózik, én Szentai Edit vagyok.

kompakt diszkó és a te meg én itt a Best FM-en. Szépen kanyarodunk, nem sokára 7 óra van, hogyha kanyarodik ön is, akkor óvatosan. És persze figyeljük azért a gyalogosokat, akik éppen mondjuk munkába indulnak, mert még ilyenkor tényleg az a tapasztalat, hogy akinek munkába kell mennie, ők valahogy így péntekre biztos, hogy álmosabbak, mint mondjuk majd szeptemberi hónapban lesznek, és akik mondjuk a szabadságukat fogják megkezdeni, nekik már egy jó kis lendületet adunk ennek a napnak a hangulatához, mert hogy úgy szeretjük és várjuk mindig a szabadságot, amire nagy szüksége van szerintem minden szervezetnek. Szuper idő lesz ma, csak ezt kell, hogy majd én is mondjam Dániellel egyetemben, mert hogy a napsütésé lesz így a pénteki napon is a főszerep, csapadék nem valószínű, és bizony egyre több helyen készülhetünk úgynevezett trópusi éjszakára, és ez most itt a hangulat nem azt fogja jelenteni, mint amit a hőmérsékletek mutatnak, mert hogy 13-23 fok között alakul majd a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig azért a 35 és 39 fokos forróságra van kilátás. Pontosabb hírek pontban

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Vízosztással segít a máva hőség idején. Baleseti és bűnmegelőzési szaktábort rendeztek. Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. A hőség idején a MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A vasúttársaságok készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak 10 és 17 óra között. Több vasúti, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a nyíregyházi állomáson és az autóbuszpályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszra várakozók. A Szabolcsi megye székhelyen és Záhonyban emellett párakapuk is működnek a vasútállomásokon. Hozzátették azt is, hogy több vasút és buszállomáson ivóvízkutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Fókuszban a bűn és baleset megelőzés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei balesetmegelőzési bizottság tartott egyeztető megbeszélést a vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületével, valamint a mozgáskorlátozottak szintén megyei egyesületével. Az esemény keretében a közlekedés biztonság javítása, az egyenlő bánásmód és a társadalmi

0: Elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a vízszerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együtt működésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig!

Rise-up, jó kis ütemes lendülettel indultunk 7 óra után. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Július utolsó napja van, 31-e, ennek a hónapnak is a végéhez értünk. Én bízom benne, hogy sikeresen tudjuk magunk mögött az elmúlt napokat és a heteket. Össze lehet gyűjtögetni, hogy mi volt a legnagyobb élmény mondjuk ebben a hónapban, és mik azok a tervek, amivel beköszöntjük majd az augusztust holnapi napon. Biztos, hogy nagyon sok születésnapost is tudunk köszönteni, úgyhogy én boldogságot kívánok, és ma egyébként a névnaposok tekintetében az Oscarokat tudjuk köszönteni, úgyhogy boldog névnapot és szülinapot kívánok minden ünnepeltnek, és azt kívánom, amiről Kelemenék énekelnek itt kabátban, hát kabátra nincs szükség, viszont az, hogy maradjunk gyerekek, az egy jó főcím lehetne akár ennek a mai napnak is a mottójaként. Szép napot kívánok mindenkinek, ez a Best FM. Nyári

0: Tartom. Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Nem akár milyen nap van a mai napon, mert hogy ma a természet őrzőit ünnepeljük, ugyanis a természetvédelmi őrök világnapja. Azért emlékeztet minket arra, hogy nagyon sokan dolgoznak azért, hogy majd a következő generáció, és még mi is, hiszen ebben a környezetben élünk, megcsodálhassák az erdeinket, a tavainkat és a védett állatainkat is, mert hogy a természetvédelmi őrök világnapja van a mai napon. Hát igen, köszöntjük őket, és mint ahogy nagyon sokszor ünnepeljük a pedagógusokat, vagy éppen a vasutasokat, vagy a pilótákat, úgyhogy ma éppen a természetvédelmi őrökre esett ez a csodálatos világnap. Egyébként, hogyha egy picikét itt visszarepintem a kalendáriumot, akkor azt látom, hogy 1498-ban Kolumbusz Kristóf nem felfedezte Amerikát, hanem harmadik útján elérte a mai Trinidad szigetét, mert hogy ő valamikor arrafelé kolbászolt. 1971-ben pedig felbocsátották az Apollo 15 űrhajót, amely az első holdjáró járművet is magával vitte a Holdra. És ha már itt a július utolsó napját említem, akkor nagyon érdemes lesz figyelni majd itt a hulló csillagot, mert hogy július utolsó estéin már egyre többször lehet megfigyelni, hiszen közeledik ez a bizonyos meteorrajnak a csúcs pontja, amely augusztus közepén majd várható. Hát jó fürkészést leginkább mondjuk az úton, hogyha éppen közlekedünk, vigyázzon mindenki magára, és élvezzük ezt a pénteki napot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Viradásra hív az OVS. Elfogták a roller tolvajt. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a viradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
3: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
2: Szabolcs-Szatmár Berekben, Nyírtason, Vasmegyerben, Pátruhán, Nyírteleken és Nagyecseden is lehet véradásra jelentkezni mások mellett. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu és az ovs.hu oldalon érhetők el. 6 nap alatt 3 e-rollernek is lába kelt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, az adatgyűjtés után néhány nap alatt azonosították, és elfogták a 17 éves tolvajt. Az adatok szerint a fiú 6 nap alatt 3 ilyen eszközt is ellopott, és hamar értékesítette is őket. A fiatal beismertetettét, az egyenruhások pedig mindhárom járművet lefoglalták, és visszaadták a tulajdonosának. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbártól összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolatkarbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint padkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább záporizi vatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

8 után a Velhello csapata megadta nekünk ezt a jó kis hangulatot a diszkóklub felől indulván, vagy éppen oda hazatérve. Élvezhettük ezt a dalt itt a 103.9-en, így július utolsó napján, amire én azt gondolom, hogy mindig egy kis lezárás, és lehet, hogy valami újnak a kezdete is egyszerre. Úgyhogy ilyenkor úgy tényleg érdemes végig gondolni, hogy mi volt mondjuk a hónap legszebb pillanata, és mit szeretnénk még átélni augusztusban. Vagy így is fogalmazhatnék, hogy tényleg, hogyha egyetlen szóval kellene jellemezni a júliust, akkor mi lenne az? Pihenés, kaland, munka, utazás, vagy valami egészen más? Nyugodtan írják meg nekem, én Zenta Jedit vagyok, megtalál a Messengeren, addig pedig a legjobb

és azt gondolom, hogy azért itt nagyon sokan a munkával töltötték még ezt az időszakot. Volt, aki már túl van nyaraláson, ők már csak legyintenek, és köszönöm szépen Judit, akinek boldog névnapot kívánok egyébként, hogyha most ünnepelte így a héten. Ő azt írta nekem, hogy 10 napos horvátországi nyaralásra fognak indulni a holnapi napon. Hű, de jó dolog ez. Az pedig külön jó dolog, hogyha az ember még úgy össze tudja rántani a családot, hogy a nagymamáik is mennek, a testvérünk családja is megy, és egy jó kis csapattal indulnak meg, úgyhogy nagyon jó utat kívánok nekik. Hát óvatosan, mert mindenhol azért nagy meleg van, tehát nem csak itt nálunk, hanem bármerre is nézem itt a hőtérképet, azt látom, hogy tombol a kánikula, úgyhogy a lehető legjobb időzítése van most gyakorlatilag ennek a nyaralásnak. Nagyon szép napot kívánva. Igen, látom az órámat, mindjárt 8 óra, szépen telik itt az idő, Backstreet Boys még addig jön, és Shaggy dalával is bedobok egy bombasztikót, csak hogy jó legyen ez a pénteki nap hangulata. Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre, 10% kezdőbefizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: A régi kor ízeivel ismerkedhettek. Új játékos a kosarasoknál. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Balaton-Magyaród Hidvégpusztán talált bronzkori epertortáról is hallhatnak a régészeti gasztronómiai fesztiválra látogatók a Sóstó Múzeum faluban. Az ide szájúak Priskin Anna régész archeocukrászati előadásán fedezhették fel a régmúlt korok desszertjeit és édességeit.
6: Rengeteg leletanyag áll rendelkezésünkre a régészet különböző korszakaiból, ez lehet akár 5-6 ezer éves lelet is, illetve ahogyha a középkori, késő középkorig kibővítjük ezt az időskálát, akkor néhány száz éves adatok is vannak. Alapvetően botanikai adatok alapján tudunk rekonstruálni egykori ételeket, és ezen belül akár süteményeket vagy édességeket is, tehát a régészeti ásatásokon előkerült magvak, gabonák, fűszernövények alapján.
5: Richter Dániel Nyíregyházán folytatja pályafutását, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub azt írja, a 2006-os születésű, 2-es és 3-as poszton bevethető játékos már a 2022-23-as idényben beutatkozott az NB1B piros csoportban, az akkor még újonc volt együttesében. Abban az évadban 14 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, majd a következő években egyre nagyobb szerepet kapott csapatában, a következő bajnokságban pedig már a cápák csapatát erősíti. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodáján a munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot. A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es szám

0: hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy új...

legjobb zenék szólnak nálunk itt a Best FM-en. 8 óra után vagyunk, 7 perccel mindjárt ébredezünk Berrével, hogyha valaki még mondjuk aludna egy picikét, de én azt gondolom, a szabadságon lévőket mindenképpen hagyni kell pihenni, akik viszont dolgoznak, nekik nagyon jó munkát kívánok, és most gondoljanak arra, hogy ma már péntek van, és tényleg belezuppanunk itt a hétvégébe, ami remélhetőleg nagyon sok programmal lesz majd megspékelve, hiszen jó idő lesz, lehet menni mindenféle strandra, vízpartra, vagy éppen behúzódni egy hűvös helyiségbe, hát ki mire voksol, ez ugye mindenkinek magánügye. Azt viszont ajánlatként tudnám fölhozni,

Mindenképpen fogyasszunk szezonális gyümölcsöket, érdemes ilyenkor jól behűteni egy görögdinnyét, sárgadinnyét, őszi barackot, szilvát, és én például nagyon szeretem nem behűtve, hanem olyan langyosan, jól besózva fogyasztani a csemege kukoricát. Aki még nem evett, nyugodtan bele roppanhat itt ennek a finomságnak a szezonjába, mert hogy ilyen étel kis kínálattal tálaltam itt a dal elé, gyakorlatilag ennek a pénteknek a reggelét. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, 8 óra után az Oscarokat tudjuk köszönteni, a legjobb zenéket pedig csatornáljuk.

0: a legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

Csak azért is szerelem, én végig énekeltem ezt a dalt, mert nekem valamikor kamasz koromban az első emelet nagy kedvencem volt, talán még kikibe szerelmes is voltam. No, de hát mindenkinek vannak ilyen időszakai, amikor kifognak valakit, ugye a sztárok közül. Nekem akkor ő volt, sőt arra is emlékszem, hogy itt a régi stadionban, hát ez nem most volt, vagy 40-30 éve, akkor itt adtak egy nagyon aranyos kis koncertet, ami nekem életem első koncertélménye volt. Hát már azért már nagyon sok minden változott a stadion, annak a környéke, és úgy minden megváltozott, de jó a dalokat így új köntösben egy picikét meghallgatni. Hát nagyon meleg van, marad a kánikula, nincs jobb hírem, tartós hőség, ami azért nagyon jól tudjuk, hogy megterhel még egy egészséges szervezetet, nemhogy egy idős szervezetet, egy gyermeknek a szervezetét, vagy éppen olyannak, akik a betegségben szenvednek. No, és ne felejtsük el azokat a kedves dolgozó társakat, akik mondjuk a szabadban dolgoznak. Oké, hogy szépen le vannak barnulva, de hát azért biztos vagyok benne, hogy nem olyan egyszerű ilyenkor munkát végezni, úgyhogy vigyázzon mindenki magára. Ez a legfontosabb. A jó zenékről én gondoskodom, jön Janet Jackson, aztán készülnek majd a fiúk, csak 10 perc rovat is pontban 8:30-kor jön majd dr. Móri Gyula, Szakács Tibi. Nagyon izgalmas dolgokról fognak beszélni, mégpedig a mitokondriumok fontosságáról. Hű, de izgalmas ez a jelző, érdemes lesz meghallgatni, hogy egy picit fölvilágosodjunk, hogy mit is takar ez a fogalom. Szép napot kívánok!

Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10 perc.
2: Mint a Men in Black-be, szeretném a hallgatókat megkérni, hogy a napszemüvegeket tegyék fel. Ennek fontossága lesz a mai nap folyamán, mert a napfény jelentőségéről fogunk beszélni, a Csak 10 perc rovat már is indul. Én Szakács Tibor vagyok, ma dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Ma reggel néztél napfénybe?
3: Én mindig nézek, ha nincs nap, akkor nézem is. A napirágát.
2: Keresem. Oké. Okay. Miért lényeges ez?
3: Na, ez az a pillér, amivel én nem foglalkoztam eleget, és most már látom, hogy ez mekkora hiányosság, és most tényleg ebben a tanulmány cunamiban úszom, és dolgozom föl, és tanulok, hogy egyáltalán mi ez, miért ilyen fontos, mert engem is megdöbbentettek azok a statisztikák, amiről itt elején, szerdán beszéltünk, ugye, hogy egyszerűen gyorsabban gyógyulnak azok a betegek, akik az ablakhoz közelebbi ágyon vannak, és a nagyobb ablakkal épített klinikákon sokkal jobbak a túlélési arány. Ez egyszerűen döbbenet. Ugyanazon betegség, ugyanolyan populáció mintából. Szóval ezen mindenképpen értelmes ember ezen elgondolkodik. Ráadásul óriási összeget költünk mindenféle egészség megőrzése, vagy sokan csak visszaszerzése, és valójában egy ilyen csodaszert azt nem használunk ki. Mindenki keres csodaszereket.
2: Miért van az, Gyula, hogy ami ingyen van, meg ami ott van előttünk, az nem kell? Amit betesznek egy dobozban, van egy szép marketingje, van neki egy magas ára, nem? Egy a lényeg, hogy baromi sokba kerüljön. Vagy beszúrod, vagy lenyeled, akármicsoda, kivenni már nem tudod magadból, és utána sopánkodsz, hogy úristen, mit tettél, mert még a hatásait nem is ismerted, meg nincsen tapasztalat mögötted, de te első akasz lenne, aki kipróbálod, igen, mert legyen főhülye, elnézést, nem akarok senkit minősíteni, de amúgy nem így van, Gyula?
3: Igen, én előszeretettel vagyok főhülye, de nem azért, mert nem bírok magammal, hanem csak azokat, amelyek már...
2: Hát azért, Gyula, te se veszel be akármit.
3: Na. Ezt mondom, hogy amik megfelelő háttérrel rendelkeznek, azokat beveszem, és tesztelem is, de valószínűleg azért azokat már utána maradnak is. Tehát amikor én már rászánom magam, hogy valamit a szervezetembe engedek, az nem olyan teszt, hogy hát nézzük meg, mi lesz, aztán legfeljebb nem jó számot húzunk, hanem az mindig tudom, hogy mi a terv. Jó, no, akkor én szeretném, ha megértenénk a napfény jelentőségét, és ehhez viszont vissza kell ugranunk körülbelül 5 évet. Ez pedig ugye a COVID-19 pandémia, ami nagyjából 20-ban ért el hozzánk, és azt gondolom, és most figyelj, mert egy nagyon-nagyon erős mondat fog következni. Ez a pandémia örökre megváltoztatta az orvoslást, és felnyitotta a szemünket. És amelyik orvos nem szemellenzős, az azóta teljesen másképpen kell, hogy lássa a krónikus betegségek világát. Nekem ez azért nagyon erős, mert én hajszál pontosan tudom, még egyszer mondom, tudom, hogy ha én annó nem sétálok be hozzád, én nem kezdek el 140 kilósan cukorbetegen, magas vérnyomással, autoimmunkorképpel és a többivel életmódot váltani, akkor én ma már nem élek. Tehát a Covid-ba egészen bizonyosan belehaltam volna. És akkor nézzük már meg, hogy miért, mert egyszerűen nem mehetünk el mellette szó nélkül. Az a lényeg, hogy ugye 20-ban...
2: Miért lesz egy másik Covid, vagy mi?
3: Sok Covid lesz. De most ne menjünk már előre, menjünk az úton, mert szeretném,
2: most
3: ha mindenki...
2: Belémverted az üveget itt az utolsó beszélgetésünkön a héten.
3: Mert látod, milyen vagy, hogy megint előre rohansz. Tehát megkezdődött a Covid vírus. Mit tudtunk róla? Kvázi semmit. Volt Kínában vannak ilyen ingyom-bingyom történetek. Alapvetően egy légzőszervi behatolás van. Ez egy légúti fertőzés. És akkor ez a tüdődbe bejut, és akkor ott bajokat csinál. Tehát mit vártunk, kit fog veszélyeztetni, kik lesznek a veszélyeztetett betegek.
2: Tüdőbetegek.
3: A légző, így van, pontosan a légző szerveket érintő betegségben szenvedők, tehát COPD-sek, emfizémásak, ilyen-olyan, amolyan felső légúti problémákkal küzdők. És az első döbbenet a világban az volt, hogy egyáltalán nem, sőt, sőt zömében nem ezeket az embereket láttuk az intenzív osztályon. És azok, akik intenzív osztályra kerültek, és sajnos sokan kerültek oda, azok jó részt meghaltak. Kik voltak ők? Túlsúlyosak volt, hogy semmi látszatra semmilyen problémája nem volt. Túlsúlyos volt, elhunyt. Szívbeteg volt, elhunyt. Vesebeteg volt, elhunyt. Most figyelj, demens volt, jóval könnyebben elhunyt. Autoimmunbeteg volt, rengetegen haltak meg. Cukorbeteg volt, borzalmasan sokan haltak meg. Tehát mit láttunk? Hogy egy felső légúti vírus egyáltalán nem a tüdő problémásoknak jelent gondot, hanem mindenkinek, aki krónikus betegségben szenved. Mert addig azt mondtuk, hogy semmi baj, ezek nem gyógyíthatók ugyan, de gyógyszeresen jól kezelhetők, nincs ezekkel semmi gond, ugye? Na most a COVID ezt keresztül vágta, és ezt egy az egyben megcáfolta. És ezeknek a betegségeknek, ahol súlyos volt vagy magas volt a halálozási ráta, ezeknek a betegségeknek van egy közös pontja. Ezekben a betegekben lévő sejtekben a mitokondriumok nem működnek megfelelően. Tehát ha mélyebbre ásunk egy kicsit, öregedés, hosszú élet, minden, ez óriási kölcsönhatásokat látunk igazából. Mitokondriumokon mit tudtunk eddig, hogy valószínűleg egy valamilyen úton, módon belénk került baktérium lehet, ugye saját DNS-e van, nagyon lényeges, saját DNS-e van, nem az a DNS-e, mint a te DNS-e. Tehát nem ugyanaz, mint a testi sejtjeinek, vagy a bármilyen másik sejtetnek a DNS-e. Minden sejtben jelen van, kivéve a vörösvértest, ezt tudom, ezt igyekszem mindig hozzá is tenni, és akkor ezek ilyen kis nanomotorok forognak, és energiát termel. És ez az erőmű a szervezetedben, mindenhez ez adja az energiát. Ez az elem, mondjuk így. Oké. Okay.
2: Ezért ettől érezték azok, akik ebbe tomboltak ebbe a betegségbe, hogy nem bírta kezét, lábát felemelni, egyszerűen elhagyta a testét, semmi, az erő, stb. De egy, egy sima influenza is pontosan ugyanilyen tüneteket
3: volt. Igen, csak egy sima influenzánál nem áll le a szíved, nem áll le a ilyen-olyan szervetnek a működése, és azért ma már egy influenzában nem igazán halnak meg. Be lehet halni influenzában, tehát létezik olyan influenzavírus, támadhat olyan, amiben majd hát nagyon sok lesz.
2: A szervezet erősségének vagy gyengeségének a függvény.
3: Meg a vírusnak is, hogy milyen támadáspontja van. Na, de egy nagyon fontos adatot szeretnék mondani, és akkor mindent meg fogunk érteni. Tehát így működnek a mitokondriumok, ezek az elemek a szervezetedben, ettől van energiát, de az életkor előre haladtával, és nem is az életed végén, hanem a jóval korábban, ezek az elemek elkezdenek nagyon durván merülni abban a helyzetben, amit most csinálunk velük, és nagyjából 70%-a az energiatermelési képességüknek elvész. Tehát még egyszer elmondom, 70% a szervezetet össz energia termelő képességének elvész.
2: Hát öregszünk.
3: Nem. Hanem rosszul csinálunk dolgokat, és írtjuk, és rongáljuk ezeket a kis energiatermelő történeteket, de csak
2: fiatalon is lehetünk ilyen állapotban?
3: Pontosan így van, nyugodtan lehet, így van, pontosan így van, és értem, hogy te lerendezted ennyi, vagy hát öregszünk, csak akkor Tibi, akkor a következő van. A házadba teljesen mindegy, milyen energiaforrások érkeznek, de mondjuk, ha minden érkezik, akkor a gázból is eltűnik 70% és 30%-kal kell elérned azt, amit el akarsz. A villamos energiából is eltűnik a 70% és a maradék 30%-al kell ugyanazt a házat ugyanannyi főre működtetni. Bajban leszel?
2: Sajnos.
3: De nem kicsit. De nem kicsit. Tehát gondolj már végig, hogy milyen élet lesz abban a házban. Na akkor most vetítsük, még ha csak hűvös lenne, de mikor megy a mikró, ha megy a mikró, nem megy a mosógép, valószínűleg nem pazarolod tévére, számítógép, nem kell ilyen nagy videókártya, mert az. Tehát érted, hogy minden megváltozik?
2: Tehát, hogyha éhezik a szervezet, akkor tulajdonképpen...
3: Energiahiányos,
2: akkor tulajdonképpen leengedtük ezeket a védő pajzsainkat, és bármi, ami bejön...
3: Nem lesz elektromos redőny, semmi, szóval a lét fenntartásra fogok...
2: Jól gondolkodom akkor, amikor azt mondom, hogy ide nem is nagy problémák kellenek, hogyha egy legyengült szervezettel találkozik szembe akármilyen, mit tudom én, vírusocska, vagy bakteriális fertőzés, igen, azt le tud dönteni.
3: Most, Igen, mert most mit csinálunk? Mi az első dolog, ha egy bakteriális fertőzésed van? Elrohansz az orvoshoz, és fölírnak neked egy antibiotikumot. Oké. Mi lesz, ha ez nem hat? Mi lenne,
2: beveszel
3: ha nem lenne antibiotikum, amíg van másik? Mi lenne, ha nem lenne antibiotikumunk, vagy lenne egy olyan kórokozónk, akinek hát, rá se hederít, és most diplomatikusan fogalmaztam, az antibiotikumra. Mi lenne ezen a Föld nevű bolygón?
2: Hát szerintem nagy baj lesz.
3: Hát nagy baj.
2: Most azt látom, hogy régebben tudod voltak ezek a 250-esek, utána most 500-asok, utána vannak az 1000-esek, utána lesznek az 1500-asok, és ez így fog felfelé menni.
3: Igen, de ha most nem 6-5000 se, akkor nyomhatod fölfelé. Tehát az antibiotikum nem úgy működik, hogy minél többet veszel, de annál jobb lesz, vagy annál hatékonyabb, hanem ha egyszer az a baktérium így kiröhögi azt, amit te fegyverzetként oda raksz, és így elfújja, akkor
2: lehet nagyobb veszélyforrások inkább a baktériumok, mint a vírusok?
3: Erről is majd beszéljünk, mindenképpen beszélünk róla, mert most el tudnám mondani, de még a gondolathoz kell néhány dolog. Ma a szereinkben bízunk, és a testünk egyre gyengébb. A testünk egyre kevésbé képes kivédeni valamit. Miért? Mert a mitokondriumainkat egyre inkább tönkretesszük, és onnantól kezdve nincs igazából a szervezetben energia. Ha a tüdőben csökken az energia ellátottság, akkor az oxigén felvétel meg a széndioxid leadás csökken. Ugye nagyon sokan halnak meg úgy, hogy lélegeztető gép mellett is oxigén tudsz belefújni, de nem tudsz kivenni széndioxidot, és széndioxid felhalmozódás történik, és elhújna. Szív, a vér keringetése, ha a szívizomzat nem jól működik, mert nincs elég erő, akkor nem lesz jó az a keringetés. Vese, máj, szem, agy, a gondolkodás, minden. Tehát, ha az energiatermelés leesik, akkor az adott szervnek, ahol ez megtörténik, a működése, vagy a működési hatékonysága csökken. És ezt láttuk a COVID idején. Az, hogy a mitokondrium problémákkal küzdők nagyon-nagyon sokan meghaltak. Az, hogy ez miért veszélyes, és miért ez az emberiség következő legnagyobb problémája, és most ebben lesz aztán jégolvadás, meg felmelegedés, meg minden, arról jövő héten beszélünk.
2: Jó, oké. Köszönjük szépen, jó hétvégét mindenkinek, jövő héten tartsanak megint velünk, mert a Csak 10 perc rovat folytatódik. Dr. Mórik Gyulával beszélgettem, doktor úr, köszönjük, és neked is jó pihenést kívánunk. Szia-szia!
3: Szervusztok!

Ők voltak a Spice Girls csapata, és nem sokára 9 óra van, nagy meleg vár ránk, úgyhogy érdemes néhány olyan dologra odafigyelni, ami nagyon egyszerűen kivitelezhető, például ígyunk rendszeresen vizet. Nagyon fontos, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, mert a nagy melegben azért óránként néhány korty is nagyon sokat számít, úgyhogy az ügyesebbek már biztos, hogy bekészítették az íróasztalra mondjuk azt a pohár vizet, amit lehet ízesíteni citrommal, lájmal, pici jégkockával lehűteni, ezt tessenek kortyolni, jó? Mert hogy nehogy úgy jusson eszünk be majd délután, hogy én még ma alig ittam, én járok időnként, így csak azért mondom, hogy ma még éppen csak egy pohárkát ittam. Éppen a reggeli ébredés után nagyon fontos. Választunk világos, könnyű ruhát, egyébként én is ma egy ilyen kis lenge, fehér len inget vettem fel. Nagyon szeretem ezeket az ingeket, szerintem öltöztet is, és persze védi az embernek a bőrét, és nem csak a bőrünket érdemes védeni, hanem a szemünket is például, mert hogy mondjuk a hosszabb időt töltünk majd a mai napon a szabadban, akkor a baseball sapi vagy a kalap mellé a napszemüveg is nagyon jó szolgálatot tehet. Jön a tankcsapda, aztán 9-kor hírek, a következő órában pedig jönnek a mai július 31-ei.

0: Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
3: Vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak.

0: állomáson és az autóbusz pályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszra várakozók. A Szabolcsi megye székhelyen és Záhonyban emellett párakapuk is működnek a vasútállomásokon. Hozzátették azt is, hogy több vasút és buszállomáson ivóvízkutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Fókuszban a bűn és baleset megelőzés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei baleset megelőzési bizottság tartott egyeztető megbeszélést a vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületével, valamint a mozgáskorlátozottak szintén megyei egyesületével. Az esemény keretében a közlekedés biztonság javítása, az egyenlő bánásmód és a társadalmi integráció jegyében vettek részt az egyenruhások nyári programjain. A táborozó gyermekek szemléletformáló, játékos foglalkozás keretében ismerkedhettek meg a látássérült és mozgásában korlátozott emberek mindennapjaival a közúti közlekedésben, közölte a rendőrség. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a Város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: szeretnek, az utakon leginkább is a beépített trafipaxokra tessenek figyelni, nem csak Újfehértó belterületén, hanem több helyen vannak már kihelyezve ilyen dolgok, és nagyon fontos azt is tudni, hogy továbbra is rendszeresen ellenőrzik például a nyíregyházi Búzatér környékét, úgyhogy a hatóságoknak azon tapasztalatai vannak, mely szerint még mindig nagyon sok autós a várakozási tilalom ellenére hagyja járművét itt az érintett területen. Bizony itt az intézkedések során a szabálytalanul parkoló autókra fölteszik azt a figyelmeztető cédulát, úgyhogy ezzel is fölhívva a járművezetők figyelmét a szabályoknak a betartására. Hát nyilván az a cél ezzel nem bántani senkit, hanem hogy legyen rendezettebb a közlekedés, a forgalom zavartalanul működjön, és biztonságosan ez a legfontosabb, és nem csak a Búzatér környékén, de most egy picikét úgy erre fókuszáltam. Jó utat kívánok mindenkinek, dr. Béresék jönnek, aztán Simple Red is fölkészül, és a horoszkóp már előttem van, nagyon jó kis motiváló mondatok mindenkinek szólnak, így ezen a pénteki napon is.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
2: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Nagyon szeretjük a pénteki napot, olyan hétvégi előszoba ez már, úgyhogy érezhető mindenkinek a hangulatán, és ez nem csak a meleg miatt van, hanem hiszem, hogy azért is, mert valahogy úgy tovább fogunk pihenni, aludni, jó programokat lehet már tervezni, nézek majd én is egyébként a hétvégére lehetőséget. De most előttem van a napi horoszkóp, amit mindenképpen szeretnék tolmácsolni, hogy képbe legyünk itt, hogy hogyan alakul a mai napunk. Július 31-e péntek, kedves kosok, a péntek lendületesen indul, és könnyen a te malmodra hajthatja a vizet, ugyanis egy régóta halogatott ügy végére pont kerülhet végre, de jól hangzik. Bikák, ma érdemes megállni egy pillanatra, és értékelni a hét apró sikereit. Egy kellemes találkozás jó kedvre deríthet, hát legyen így. Ikrek, kommunikatív hangulatban leszel, így könnyen megtalálod a közös hangot másokkal. Egy váratlan hír izgalmas fordulatot hozhat. Rákok, hallgassanak a megérzéseikre, majd kedves gesztus vagy egy őszinte beszélgetés nagyon sokat fog jelenteni neked. Oroszlán, pénteken különösen jól áll neked a magabiztosság. Mosolyoddal és a pozitív kisugárzásoddal másokat is inspirálsz. Szűzek, a hét utolsó munkanapján könnyebben végzel a feladataiddal, mint gondolnád. A nap végén jutalmazd meg magad egy kis kikapcsolódással. Jó is így ez péntekre. Mérlegek. A harmónia ma fontos szerepet kap. Egy baráti beszélgetés vagy közös program kellemes feltöltődést hozhat. Skorpiók, légy nyitott az új lehetőségekre. Egy spontán ötletből akár valami igazán jó is kisülhet. Nyilasok, a péntek a kalandokról és a jó hangulatról szólhat, hogy ha teheted, akkor tervezz valami különlegeset a hétvégére. Bakok, a kitartásod most meghozza az eredményét, jó érzéssel záratod a hetet, mert nagyon sok mindent sikerült elintézned. Vízöntő kreatív ötleteid ma könnyen megvalósíthatóak, érdemes leírni őket, mert később még nagy hasznokat veheted. Halak, engedd, hogy a hétvége közelettének hangulata magával ragadjon. Egy kellemes meglepetés vagy jó hír mosolyt csalhat az arcodra. Na hát, jók dolgok voltak ezek, és szerintem akármit is tartogatnak már a csillagok, egy dolgot ne felejtsenek. Péntek van, úgyhogy zárjuk mosolyjal a hetet, és készüljünk egy pihentető élményekkel teli hétvégére. Legyen mindenkinek csodás napja, ezt kívánom én is, és a Best FM stábja is.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.

Aktuális programjaim vannak, 20. alkalommal tartják meg a Panyola Fesztivált, mégpedig a mai napon, és egészen augusztus 2-ig tart a program, ahol azért föllépnek olyan szenzációs zenekarok, mint a Parnograszt, a Gipó Cirkusz, a Tárkányművek, Keletbrezben, Folk Error, Szatmár Banda, és még sokan mások. Remélem, hogy nagyon sokan készülnek már ide, biztos vagyok benne, hogy nagyon tartalmasan fogják tudni itt eltölteni ezt a pár napot. Sportolunk egy picikét, mert hogy a Fit Esték program tart még így egészen augusztus 21-ig, és ha már péntek, akkor a mai napra van egy jó kis zumba lehetőség, majd 6 óra és 7 óra között, kint a sóstón, mindannyian észre fogják venni, hiszen azt gondolom a csajokat nem csak föltűnőségük fogja jellemezni majd, ami az alkatukból eredendő, hanem a hangjukból is, mert hogy a zumbás csajok nagyon szépen tudnak visítani, úgyhogy ha ma ilyen hangokat hallanak, vagy éppen szeretnének csatlakozni, akkor ne felejtsék el, hogy minden pénteken 6 óra és 7 óra között Fit Esték kint a sóstón. Legyünk fittek, fiatalosak, lendületesek, ez nagyon fontos így péntekre. Az erő velünk legyen, ez is fontos. No meg az is, hogy jöjjenek a legjobb zenék, Madonnával és Justin Timberlake-el pedig el is indítom a folytatásban.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok fel elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

Lassan végéhez ér a mai közös kis reggelünk, és ezzel lezárjuk ezt a hetet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem ébredtek, és itt az elmúlt két hétben együtt tudtuk itt a reggeleket indítani. Norbi, remélem jól kipihente magát, aztán hétfőn megújult erővel fogja majd bevetni magát itt a Best reggelbe. Én pedig azt mondom, hogy jöhet a hétvége. Akár pihenés, kirándulás, családi program, vagy egy kis semmit tevés tervezünk így. Én azt kívánom, hogy tényleg jusson idő a feltöltődésre és nagyon sok mosolyra. Úgyhogy használjuk ki a nyár minden pillanatát, vigyázzon mindenki magára a melegben, és gyűjtsünk rengeteg szép élményt, mert ettől lesz szép a kis életünk. Én köszönöm a figyelmet, holnap azért még jövök, hiszen a hétvégéken együtt rádiózunk 8 óra és 2 óra között. Nagyon szép napot kívánva búcsúzom, és köszönöm az elmúlt két hétnek a reggeleit. Én Zentai Edit vagyok.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Viradásra hív az OBS. Elfogták a roller tolvajt. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a viradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
4: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet. Ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
3: Szabolcs-Szatmár Berekben, Nyírtason, Vasmegyerben, Pátruhán, Nyírteleken és Nagyecseden is lehet véradásra jelentkezni mások mellett. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu és az

0: Nyíregyháza Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyíres Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demeter csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint padkarendezés, vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon kellemes szép péntek délelőttöt kívánok. Ma búcsúzik a július. Megmondom őszintén, hogy alapból én a nyarat régen szerettem, de mióta ilyen hihetetlenül erős UV-sugárzás, meg hőhullámok, meg szárazság, asszály, meg minden van, én ezt az évszakot úgy kihagynám az évből. Na mindegy, ez van. Tehát én személy szerint örülök, hogy már idézőjelben a nyárból csak az augusztus van hátra, habár tavaly szeptemberben is fürdőruháztunk még, szóval kitolódnak itt az események. Ma az Oscarokat köszönhetjük fel, hamarosan róluk is szó lesz. Ez a Best FM, én Szendi Hajni vagyok, rádiózzunk együtt egészen kettőig.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ezekre a zenékre nőttem fel, és itt mindent hallgatok. Veletek mindig jobban indul a reggelem, és imádom a műsorvetetőket hallgatni.
0: Best FM. A legjobb zenék.

Július 31-e van, és ma az Oscarok ünneplik névnapjukat. A régi germán Ansgar névből származik a név, angol és skandináv névből ered, és az a jelentés a névnek, hogy istenség, dárda. A 90-es években ritka név volt, egyébként jelenleg sem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között, és hát Oscar címmel egy kiváló film is készült többek között Sylvester Stallone főszereplésével. Szerintem ez volt Stallone egyik legjobb filmje. Nagyon sok híres Oscarunk van, Asbóth Oscar, Aviatikus, aztán Gáti Oscar, fú, micsoda hang, színész, Jászi Oscar, társadalomtudós, politikus, Kinter Oscar, modell, műsorvezető, illetve, hát itt van Oscar Wilde is, az ír, író, Isten éltesse a névnaposokat.

0: Szendi Hajni vagyok, és folytatjuk a beszélgetést ma is Maglóczki Tibor kutyatrénerrel. Az elmúlt adásban elkezdtünk arról beszélgetni, hogy milyen megmérettetéseken vehetnek részt a kutyák, és hát arról is szó esett, hogy egyáltalán milyen papírjai lehetnek, vagy vannak egy kutyának, hogy a legfontosabb az oltási könyv, aztán pedig, ha törzskönyvezett kutyát veszünk, akkor ugye ehhez is kell nekünk egy darab papír. Maglóczki Tibor arról is beszélt nekünk, mennyire fontos, hogy csak abban az esetben vigyük el valamifajta megmérettetésre a kutyát, hogyha ez a kutyának is megfelel, tehát nem túl sok neki, nem megerőltető, nem egy olyan stressz helyzet, amit a kutya nem tud kezelni. Egyébként pedig ezek a megmérettetések teljesen jók a kutya-gazdi viszony kapcsán, hiszen ilyenkor a kétlábú és a négylábú hónapokat, vagy akár éveket is egy-egy feladat megtanulásával, vagy feladatsor megtanulásával tölt. No, de hát folytatjuk a beszélgetést, még most jönnek a fülek, a farkak, a marmagasság, megmérjük, megnézzük, pontozzuk a kutyákat. És mi a helyzet ezekkel, én nem tudom hivatalosan, hogy kell megfogalmazni, nem tudom, ilyen kutya szépségversenyekkel, amikor ugye azt látjuk, hogy veszünk egy törzskönyvezett kutyát, és akkor úgy hirdetik, hogy na itt vannak a szülők, ugye általában látunk a szülőkről fényképet, és 80 ezer dolog fel van sorolva, mindenféle rövidítések, hogy itt vinőr, meg ott vinőr a kutya, hogy, és akkor nyilván ezért a kiskutya többet fog érni, mert ilyenek a felmenők.
1: Ezek a kiállítások, aha, magyarul egyszerűen kiállításoknak nevezzük őket. Egyébként igen, arról szól, hogy a kutyákat a küllemük alapján bírálják el.
0: Aha, csak a küllem.
1: Na most a küllem ugye pedig az adott fajta standardje alapján kerül elbírálásra, tehát minden fajtának van egy fajta leírása, ez a fajta standard, és ezt szakbírók végzik, ezeket a bírálatokat, és a felvezetett kutyákat összevetik a standarddel. Aha. Nyilván ez azért szubjektív, tehát ami le van írva, hogy milyennek kell lenni a kutyának, ha egy picit belemegyünk, akkor mondjuk egy fajtán belül is létezik több típus. Az egyik bíró ezt szereti, a másik azt szereti, a harmadik azt szereti, tehát a szubjektivitás az nagy mértékben benne van.
0: Érdekes van, amúgy, van mert egy... azt gondolná az ember, hogy miért van ebben szubjektivitás, hát megvan, hogy mit tudom én, milyen marmagasság, meddig lúgjon a füle, nem?
1: Igen,
0: nem tudom én ilyen...
1: igen, illetve ezeknek az arányai.
0: Igen.
1: Na most mondok egy olyat, hogy hosszú fej. Na ez mit jelent?
0: Hát nem tudom, még meg búszli óra van.
1: Igaz? Igen. Mihez képest? Akkor mondjuk a fejnek az arányai, hogy az arcori rész és az agykoponyai rész az 50-50%, vagy 60-40%, vagy 40-60%, de hogyha 62, és ha jól számolok 38, akkor ránézésre ez hogy mutat? Az egyik bíró az ilyen típusú fajtánál lehet, hogy egy kicsit arra hajlik, hogy egy picit rövidebb legyen az arcori rész, a másik azt mondja, hogy inkább 50-50% legyen. Uh-huh. Tehát ezek már ilyen
0: nüansznyi különbségek,
1: így van, de vannak ilyen trendek, amik, hát nem azt mondom, hogy évente, de úgy generációnként változhatnak.
0: Jaj, nagyon látszik amúgy ez, igen.
1: Igen, általában a kanok szokták befolyásolni a tenyésztést, mert ugye egy kankutyának sok utódja lehet, egy szukakutyának kevesebb utódja lehet, és hogyha megjelenik egy ilyen nagyon sztár fedező kan, van valami kiemelkedő tulajdonsága, vagy a fejtípusa, vagy a csontozata, vagy a hátvonala, vagy a mozgása olyan extra, hogy nem sok olyat láttak még az emberek, meg a bírók sem, akkor ezt a kutyát mondjuk elkezdik favorizálni, sztárolni, és akkor ez a kutya, hogyha sokat fedez, sok utódja lesz, akkor ezt a tulajdonságot szerencsés esetben, ami jó és kiemelkedő nála, azt el tudja terjeszteni az állományban. Uh-huh. De egyáltalán nem biztos, ugye a genetika azért kifürkészhetetlen.
0: Persze.
1: Nem biztos, hogy a sztár kutyának sztár utódjai lesznek.
0: Vagy hogy rögtön az lesz. Igen.
1: Vagy akár két világgyőztes kutya, egy kan és egy szuka, mind a kettő világgyőztes címet nyert. Hát nem lesz minden utódja világgyőztes, de lehet, hogy még egy kitűnő címet sem ér el minden kis kutya az alomból. Hm. Tehát ez a genetika.
0: Igen. Ugye, de egyébként, amit van? Itt mondtál, hogy itt ilyen sztárkutyák, nem tudom, és mondtam már egy filmadat, hogy tetten érhető, hogy változnak a dolgok. Tehát, hogyha én belegondolok, hogy nekem gyerekkoromban itthon volt egy német juhászkutyánk, és hogy azok, igen, milyen gyönyörűek voltak, és az utóbbi években pedig előjöttek azok a német juhászkutyák, akiket állandóan megsajnálnak, már azt hiszem, hogy betegek, hogy annyira rövid a hátsó lábuk, annyira le van ülve, ültetve a kutya feneke, és egyre több ilyet látunk. Vagy a tesómék kutyája egy golden retriever, ami golden, rezes, vörös. Ma már alig látunk ilyet, egyre több fehér van. Tehát, hogy sorolhatnánk itt ezeket, kicsit furcsának látom ezt az egészet.
1: Igen, tehát vannak a trendek, vannak a divat trendek, illetve vannak a, mondjuk a használhatósági trendek is. Mondjuk a német juhász esetében most ugye azt mondják, hogy tervezőasztalon született a kutya. Az ember találta ki, hogy igen, olyan hátulsó szögelése legyen, amivel hosszú tud lépni.
0: Hosszú az a hátulsó, lépni.
1: A hátulsó toló mozgás, hogyha elkezd ügetni a kutya.
0: Komolyan?
1: Igen, és amit mondasz, igen. Tehát, hogyha ez a típusú kutya elkezd ügetni, akkor szépen tud ügetni, és nagyon hosszúkat lép, és ez a hátulsó végtag az ilyen nagyon erőteljes toló mozgást tud adni, mert ugye úgy megy a kutya, mintha fel lenne húzva egy rugó. Tehát, ahogy mondtad, hogy le van ültetve
0: le van
1: a kutya.
0: Ültetve a fenekem, a kutya.
1: És onnan, hogyha kinyújtja azt a lábat, akkor egy hosszút tud vele tolni.
0: Na, ez eszembe se jutott még róla.
1: De lehet, hogy az egyméteres akadályt már nem tudja átugrani.
0: Ja, értem.
1: Tehát a szolgálati cél, illetve a küllem, az sajnos nem esik egybe minden esetben. De az ideális az lenne, főleg egy szolgálati kutyánál, egy munkakutyánál, hogy a küllem az elősegítse azt, hogy a kutya jól tudjon teljesíteni a saját szakterületén, akár egy őrzővédő, egy nyomkövető munkában, illetve egy engedelmességi munkában, akár egy versenyen, vagy akár a fegyveres testületeknél szolgálatban. Most, ha a német juhászt említetted, akkor így gyorsan elmondom, hogy például a német juhász fajtán belül, amit te is mondtál, hogy volt az a régi típus, amit gyerekkorodban láttál.
0: Gyönyörű.
1: Azok általában alkalmasak voltak mondjuk a rendőrségi munkára.
0: Igen.
1: Úgy a küllemükben, meg az ösztöneikben.
0: Hát olyan a rendőröknél csak olyan volt annó szinte,
1: igen.
0: Csak német juhász.
1: Igen. Igen. És azért a német juhászok többsége alkalmas is volt erre a munkára. Most így nagy vonalakban három típus van, tehát amit mondtál, ezek a modern leültetett kutyák, ezek a kiállítási kutyák. Ezek nagy része nem alkalmas abszolút arra a feladatra, amire kitenyésztették a fajtát. A kiállításokon jól mutatnak, meg szépen tudnak futni, de az ösztönkészletük már nem olyan.
0: Aha.
1: Nehezebben tudnak ugrani, őrzővédő munkában nincsenek meg azok az ösztönök, amik kívánatosak lennének, úgyhogy sok probléma van ezen a területen.
0: Meg lehet, hogy fáj is egy idő után a csípőjük szerintem.
1: Hát sajnos ezért a küllemért ugye nagy árat fizetnek, mert azért a német juhásznál a diszplázia az elég gyakran előforduló betegség a szűrések ellenére is. Második csoport mondjuk a sportkutya, tehát amit a német juhász, illetve mondjuk egy munkakutya sportra általában az a IGP sport, ez egy nemzetközi rövidítés, most ebben nem megyek bele, de itt van ez a nyomkövetés engedelmes őrzővédő fázis. Amik kutyák itt indulnak, azok nem úgy néznek ki, mint a kiállítási német juhász kutyák. Más az anatómiájuk, fordulékonyabbak, rugalmasabbak, lehet, hogy nincs olyan nagy tömegük, viszont nagyon jó ösztönökkel rendelkeznek, könnyen képezhető kutyák. A harmadik típus pedig az, amiket a fegyveres testületek használnak, és a sport és a fegyveres testületeknél is már más-más igények merülnek fel. Sportkutya teljesítsen jól, legyenek erős ösztönei, de kézben tartható legyen, hogy a legszebben tudja bemutatni azt a koreográfiát, amit kérnek tőle a versenyszabályzat szerint. A fegyveres testületeknél a koreográfia az nem olyan lényeges, ott a cél számít. Tehát, hogyha futballhuligánokat kell oszlatni, akkor oszlassa a kutya.
0: Most milyen erős ösztön
1: szépen, igen, milyen szépen csinálja, vagy nem olyan szépen csinálja, az tök mindegy, de a huligánokat fékezze meg, a kutyavezető, a rendőr maradjon épségben, és ezért ugye már most három német juhász vonalról beszélünk, de ide lehet hozni mondjuk a belga juhász kutyákat, a malinoát, de ott hála Istennek a küllem vonal az nem tér el annyira a munkavonaltól. Tehát nagy a szórás egyébként, megjelenésben is, és én is találkoztam már olyannal, sétáltunk egy kutyával, és akkor a laikus gazdi mondta, de hát ez nem is német juhász. De mondom, ez német juhász, csak nem az a,
0: nem
1: típus,
0: az a típus,
1: hanem ez egy másik típus.
0: Legközelebb innen folytatjuk a beszélgetést, és szó lesz a Golden Retrieverekről is.

Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója. Ez a

Július 31-e van, holnap már elkezdődik az év 8. hónapja. Ma az Oscarokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ma van Loyolai Szent Ignác, baszklovak, pap és jezsuita rend alapító emléknapja. Én Szendi Hajni vagyok, és kiderül már is, mit kell tudnunk a mai napról. Így folytatjuk a kalendáriummal. Ezen a napon 768-ban Fülöp ellenpápának a megválasztására került sor, majd gyorsan le is mondatták. Kolumbusz Kristóf ezen a napon fedezte fel Trinidad szigetét 1492-ben. A Magyarországra bevonuló első Ferdinánd a Köpcsényi esküben ígéretet tett a magyar törvények és az aranybulla megtartására 1527-ben. Ezen a napon történt meg a segesvári csata 1849-ben, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik jelentős csatája volt. A segesvár és környékén Bem tábornok vezette magyar csapatok, verességet szenvedtek, Alekszandr Nyikoljevics Lüderstáb tábornok vezette orosz és Eduard Kemgellas tábornok irányította osztrák hadseregtől. Ezen a napon volt tehát a segesvári csata. Az első világháborúban az atlant-flandriai offenzívája elakadt a Sárban ezen a napon 1914-ben. Csehszlovákiában befejezte működését az utolsó magyar főiskola 1922-ben. Lemondatták Tildy Zoltán köztársasági elnököt 1948-ban. Ezen a napon történt meg a tonkini incidens, legalábbis ekkor kezdődött el 1964-ben. Eredetileg két ütközetet jelentett ez, melynek során amerikai források szerint észak-vietnámi hajó provokálatlanul támadást intéztek az Egyesült Államok rombolói ellen 1964. augusztusában. Mindez egyébként a vietnámi öbölben történt. A valós események máig vitatottak. Az akkori hivatalos amerikai állásponttal szemben álló vélemények szerint a támadás pusztán politikai színjáték volt, amely ürügyként szolgált arra, hogy az USA nyilvánosan is fokozhassa titokban már amúgy is meglévő szerepvállalását Dél-Vietnámban. Ezt támasztja alá a közelmúltban titkosítás alól feloldott NSC jelentés is. Ezen a napon Fidel Castro idéglenesen átadta a hatalmat öccsének, Raúl Castrónak 2006-ban, és persze volt sporteseményünk is, a 20. Formula 1-es magyar nagydíjat rendezték meg Mogyoródon 2005-ben, Cseh László pedig 400 méter vegyesúszásban világbajnok lett 2005-ben, július 31-én.

0: reggeltől estig titeket szoktalak hallgatni, sokszor szoktam még sírni, és nagyon köszönöm ezeket a szép zenéket, és nagyon királyok vagytok.
1: 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

Itt a kánikula. Meddig? Hát ez egy nagy kérdés, hihetetlen mértékű hőség, asszály, ez jellemzi a következő időszakat is. Szombaton többnyire derül, gyengén felhő, száraz idő várható. Az észak-észak-nyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. Az észak-nyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat be egy-egy zivatargót. A főként délies légmozgás mérsékelt marad. Az észak-nyugati határ közelében észak-nyugatira fordul és megélénkül a szél. Holnap hajnalban 14-23, délután 34-40 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap, hétfőn, kedden is ugyanez lesz a helyzet, sőt úgy néz ki, hogy a kedd szerda még 1-2 fokkal melegebbet is hoz, 41-42 fokkal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A régi kor ízeivel ismerkedhettek. Új játékos a kosarasoknál. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Balaton-Magyaród Hidvégpusztán talált bronzkori epertortáról is hallhatnak a régészeti gasztronómiai fesztiválra látogatók a Sóstó Múzeum faluban. Az ideszájúak Priskin Anna régész archeocukrászati előadásán fedezhették fel a régmúlt korok desszertjeit és édességeit.
3: Rengeteg leletanyag áll rendelkezésünkre a régészet különböző korszakaiból, ez lehet akár 5-6000 éves lelet is, illetve ha a középkori, késő középkorig kibővítjük ezt az időskálát, akkor néhány száz éves adatok is vannak. Alapvetően botanikai adatok alapján tudunk rekonstruálni egykori ételeket, és ezen belül akár süteményeket vagy édességeket is, tehát a régészeti ásatásokon előkerült magvak, gabonák, fűszernövények alapján.
2: Richter Dániel Nyíregyházán folytatja pályafutását, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub azt írja, a 2006-os születésű, 2-es és 3-as poszton bevethető játékos már a 2022-23-as idényben bemutatkozott az NB1B piros csoportban, az akkor még újonc fót együttesében. Abban az évadban 14 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, majd a következő években egyre nagyobb szerepet kapott csapatában, a következő bajnokságban pedig már a cápák csapatát erősíti. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmódtanácsadás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérséklet.

Másoknak nem megy a dolog, hamarosan arról lesz nálunk szó, hogy hasznos-e a lustálkodás. Aztán pasikat riasztunk el, mi nők néha olyan dolgokat veszünk föl, vagy csinálunk, amiről azt gondoljuk, hogy bejön a pasiknak, de a közvéleménykutatások szerint ennek pont az ellenkezője igaz. Összezetek majd egy-két infót ezzel kapcsolatban, de beszélek majd jófej turistákról, és hozok közlekedési infókat is. Ez a Best FM, rádiózzunk együtt!

Van, aki a lustálkodást mesteri fokon űzi, van, aki pedig sohasem szokott lustálkodni, vagy legalábbis nagyon kevés alkalommal. De hát, aki nem szokott hódolni ennek a dolognak, annak lehet, hogy változtatnia kell, mert hogy a szakemberek szerint a lustálkodásnak óriási haszna van. Most azt mondják, hogy a lustálkodás egyfajta művészet, amikor azt választjuk, hogy nem csinálunk semmit. Még munka közben szükség van a tökéletes koncentrációra, ahhoz, hogy haladjunk. A fókusz nélküliség is elengedhetetlen bizonyos esetekben. A fókuszáltság növeli a hatékonyságunkat, a fókusz elvesztése, a koncentráció hiánya pedig a kreativitásunkra hat pozitívan. A legjobb ötleteink akkor születnek, amikor éppen nem foglalkozunk semmivel. Ha nagy koncentrációban vagyunk, nagyon odafigyelünk valamire, akkor nem pattan ki a fejünkből nagyszerű megoldás, brilliáns elképzelés, vagy csak ritkán. Jellemzően ezek akkor érkeznek, amikor éppen hosszasan zuhanyozunk, sétálunk, ücsörgünk egy parkban, esetleg, hogyha épp a reggeli kávénkat szürcsöljük, miközben a semmibe bámulunk. De oka van annak, hogy az agyunk az ilyen pillanatokat választja arra, hogy parádés gondolatokat hozzon létre. Amikor a figyelmünk pihen, például lustálkodás közben, az agyunk csodás helyeken kalandozik, írja BM. A jövőben, körülbelül az én időtöltések 48%-ában, a jelenben, ami 28%, és a múltban, ami 12%. A fennmaradó időben az elménk teljesen üres, tehát nem gondolunk semmire. És nagyon fontos, hogy ezt a kis semmittevést kihasználjuk, hiszen amikor a figyelmünk pihen, akkor pihenünk mi is. Ha engedjük az elménket kalandozni, és nem kell a figyelmünket szabályozni, azaz spórolunk az energiánkkal, később jobban tudunk koncentrálni arra, amire feltétlenül kell. Míg az elménk kalandozik, mi sétálhatunk, foglalkozhatunk azzal, amit szeretünk, vagy szürcsölhetjük a kávét. Az, hogy rutinszerű dolgot csinálunk, amihez nem kell gondolkodni, szintén elősegíti a kreatív ötletek születését. Nos, nem csak pihenünk ilyenkor, hanem tervezünk is. A kutatások azt mutatják, hogy 14-szer gyakrabban gondolunk a jövőnkre, amikor elkalandozik a figyelmünk, mint amikor fókuszáltak vagyunk, és általában a hosszú távú céljainkat vesszük gorcső alá ilyenkor. Hogy aztán vajon teszünk is ki a céljainkért, nyilván az már más kérdés, de a lustálkodás elősegíti azok megtalálását, kijelölését, megtervezését. Világra segíti a lustálkodás az ötleteinket, ha az elménk összeköti a múltat, a jelent és a jövőt, ez lehetőség ad arra, hogy olyan ötleteink is előbukkanjanak egy adott pillanatban, amelyek jóval korábban körvonalazódtak már bennünk, de a rendkívül fókuszált állapotban akkor nem volt mód felszínre jönniük. A legjobb gondolatok akkor teremnek, amikor nem is számítunk rájuk, és amikor egyáltalán nem koncentrálunk semmire. A leghasznosabb taktika, ha hatékonyak szeretnénk lenni, hogy pontosan megtervezzük az időnket, és a legjobbat hozzuk ki magunkból minden pillanatban. Emellett vannak azok a pillanatok, amelyek segítenek kreatívabbá válni, akkor is, ha kívülről úgy tűnik, éppen nem csinálunk semmit. A lustaság is ilyen. Noha fizikailag semmiféle aktivitást nem mutatunk, az agyunk dolgozik, és remek dolgok születhetnek.

Sokszor vannak dolgok, amiket mi nők megcsinálunk magunkon, mert azt gondoljuk, hogy ez mennyire vonzó, vagy legalábbis a mi szemünkben vonzó, de közben kiderülhet erről, hogy a férfiak taszítónak találják. Sok nő mindent megtesz azért, hogy nőiesnek, érdekesnek tűnjön, de lehetnek olyan esetek, amikor ennek épp az ellenkezője jön be. Na nézzük, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket sok nő magán használ, de a férfiak taszítónak találják. Hosszú, karomszerű köröm. A legtöbb férfi inkább taszítónak, vagy akár kifejezetten nevetségesnek tartja a nagyon hosszú körmöket egy nőn. Mivel ők a praktikusságot helyezik az előnybe, ezért érthetetlen számukra, hogy óriási körmökkel hogyan lehet megoldani a mindennapi teendőket. Nem szeretik a túl díszített körmöket sem. A nők gyakran esnek abba a hibába, hogy mivel régóta van már műkörmük, ezért túlzásba viszik a díszítést. A pasik ezt kifejezetten nem kedvelik, tehát ők az egyszerű manikűrnek a hívei, ha már hosszabb körömről van szó. Lenőtt haj. A lenőtt haj egyike nem számára sem vonzó tulajdonképpen, tehát a férfiak sem kedvelik. Azt sugallja, hogy az illető nő nem foglalkozik eléggé a külsejével, nőiességével, sőt akár még elhanyagolt benyomást is kelthet a férfiakban, tehát figyeljünk oda. A túl bőruhák mostanság divatosak, na a pasik ezt utálják, szinte soha nem érhetünk el ugyanis ezekkel vonzó hatást. A kilátszó úszógumikát, most ugye bementem a napokba egy ilyen áruházba, és azt láttam, hogy minden egyes ruha szinte kivétel nélkül ez így mutatja az ember hasát, és hogyha körbenézünk körülöttünk, akkor azt láthatjuk, hogy ezért a nők többségének van egy kis úszógumia, van akinek egyébként nagyobb, és hogyha valaki a divatot követi, akkor ezeket az úszógumikat kipakolja a kirakatba. Nos, most kiderült, hogy a férfiakat ez egyáltalán nem vonza, és a kilátszó szörzet sem, hát azt hiszem, hogy itt ehhez nem is fűznék kommentát. Természetesen a bajuszt sem kedvelik a férfiak, sőt kifejezetten hát taszítja őket ez a dolog, sőt a tetovált szemöldök, ugye ami manapság nagy divat, a férfiak többségének szintén nem jön be. Nagyon sok éven keresztül volt divat a tetovált szemöldök, most is egyébként sokan csináltatják, de úgy néz ki, hogy a dolog ideje lejárt, bár ennek viselői már így szokták meg az arcukat, attól még nem valószínű, hogy mindenkinek ez tetszeni fog. Éppen ezért figyelhető az meg, hogy a szemöldök tetoválási trendek is változnak, és egyre inkább ugye a természetes irányába mennek el ezek. A kontúrozott szájat se szeretik a pasik. A szájkontúr lehet nagyon szép és akár természetesnek ható is, de ehhez az kell, hogy egészen pontosan kövesse a szánk vonalát. Másrészt pedig, hogy az ajkainkkal megegyező legyen a színe. Férfi szemmel a túl nagy kontraszt természetellenesnek tűnik, és ezt sem szeretik a pasik. Kényelmetlen, hordhatatlan ruhák, azért mert divatosak, szintén nem jönnek be a pasiknak. A legtöbb kapcsolatban volt már példa arra, hogy a férfiak érthetlenül álltak életük párja mellett, és nem értették, az miért feszeg inkább egy kényelmetlen, de nagyon divatosnak számító ruhadarabban, miközben felvehetett volna egy kényelmeset is, épp ahogy a férfiak teszik, hát a cipőről már nem is beszélve. A török budgyos ülepű nadrágok kényelmesek, de a pasik szerint ez sem vonzó, tehát ne helyezzük ezt előtérbe. A túl erős dezodor, vagy éppen a parfüm is lehet pasi riasztó. Ide tartozik majd még az erős, akár elmosódott smink is, ugye hihetetlen, hogy milyen sminkeléseket tudnak már bizonyos emberek otthon csinálni, szóval az ember csak les, tényleg az előtte, utána fotóknál esik le az állunk, de a túl erős smink, vagy az elkenődött smink sem tetszik a férfiaknak, illetve hát itt a kedvesség hiánya is, egy nő lehet kövér, sovány, szőke, barna, vörös, a férfiak szemében az egyik legfontosabb elvárás az, hogy kedves legyen. Ha egy nő nem az, akkor pasiriasztó.

Utazunk, mert hogy nyár van, a nyaralások időszaka, és most vallottak az országok, milyen nemzetiségű turistákat látnak szívesen a hazájukban, de azt is elmondták, hogy kiket szeretnének leginkább hazaküldeni. Egy nemzetközi felmérés listázta 26 ország kedvenc és kevésbé kedvenc turistáinak nemzetiségét. Hát mondjuk azt, érdekes eredmények születtek. Nos, nagyon sokan bosszankodtunk már külföldi turistánk miatt, mert éppen mondjuk az ablakunk alatt hangoskodtak éjjel, vagy egy étteremben nem lehetett tőlük a saját hangunkat sem hallani, vagy a strandon viselkedtek botrányosan. Valószínűleg minden országnak vannak hasonló tapasztalatai, ezért is születhetett meg egy nemzetközi felmérés. A nemzetközi piackutató cég, legalábbis az egyik, a világ 26 országában összesen 29.004 felnőttet kérdeztek meg arról, érdekes, hogy ott volt még ez a 4, tehát nem 29.000, nem 30, hanem 29.004 darab embert, felnőttet kérdeztek meg arról, mi is a véleménye a hozzájuk érkező turistánkról. Az eredmények pedig, hát mondhatjuk azt is, hogy magukért beszéltek, na akkor mélyedjünk el az adatokban. A felmérés azon kérdésére, hogy mely országok turistáit látják szívesen a saját országokban, a finnek 26, a franciák 18%-a egyértelműen a japánokra voksolt. A távol-keleti Szigetország lakóit Németországban és Spanyolországban is szeretik. Mindkét országban 12-12% vallotta róluk, hogy ők a kedvencek. Apropó németek, őket a spanyolok 6%-a gondolja mint a turistának, 17%-a pedig kevésbé kedveli. Nem úgy, mint az olaszok és a dánok, akiknek a 18%-a megkérdezett, franciák pedig 17%-a vallott úgy, hogy a németek a kedvenceik. A kutatásban azonban nem csak a szeretett turistákról esett szó, hanem azokról is, akiket a legszívesebben hazaküldenének. Nos, kiderült, hogy Európában nincs túl jó hírük az orosz és a brit turistáknak. Előbbiek főleg Dániában és Németországban csapják ki a biztosítékot sokaknál. E két ország lakóinak 38% és 36%-a vallott úgy, hogy turistaként nem a legpéldásabbak. A britekről Németországban és Spanyolországban sincsenek túl jó véleménnyel. Előbbiek 39, utóbbiak 46%-a nyilatkozott úgy, hogy nem látják annyira szívesen. A kínaiakat az ázsiai csendes óceáni térségben nem kedvelik annyian. A szingapúriak 67, a vietnámiak 45 és a tájföldiek 44%-ának nem hiányoznának onnan. A japánok viszont itt is hát kedveltek. A szingapúriak 43, a malajziaiak pedig 36%-a úgy véli, hogy a szigetországbeli turisták, tehát a japánok, mint a turisták.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, de előtte még közlekedünk. Hibaelhárítást végzett a Nyírségvíz a Toldi utca 85 szám alatt Nyíregyházán, vagy előtt, és hát még tart a helyreállítás, éppen ezért forgalomkorlátozásra kell számítani. Megkezdődött egy meghibásodott távhővezeték javítása a Bethlen Gábor utcában. A munkálatok miatt az erőművel szembeni járdát, kerékpárutat lezárták, de csak idéglenesen. Közműfedlapok szintbehelyezését végzik a 4-es főút Kert utcai szakaszán, útszűkület mellett, sőt, sávot is lezártak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Vízosztással segít a máva hőség idején. Baleseti és bűnmegelőzési szaktábort rendeztek. Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. A hőség idején a MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait, a vasút társaságok készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak 10 és 17 óra között, több vasúti, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a nyíregyházi állomáson és az autóbuszpályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszra várakozók. A Szabolcsi megye székhelyen és Záhonyban emellett párakapuk is működnek a vasútállomásokon. Hozzátették azt is, hogy több vasút és buszállomáson ivóvízkutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Fókuszban a bűn és baleset megelőzés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei balesetmegelőzési bizottság tartott egyeztető megbeszélést a vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületével, valamint a mozgáskorlátozottak szintén megyei egyesületével. Az esemény keretében a közlekedés biztonság javítása, az egyenlő bánásmód és a társadalmi integráció jegyében vettek részt az egyenruhások nyári programjain. A táborozó gyermekek szemléletformáló, játékos foglalkozás keretében ismerkedhettek meg a látássérült és mozgásában korlátozott emberek mindennapjaival a közúti közlekedésben, közölte a rendőrség. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a tiszai árvizek tematizálták. Most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzése

Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, majd újra a híreink pedig el is olvashatóak a www.besztefemnyiregyháza.hu-n. Szendi Hajni vagyok, és egy fogas kérdéssel megyünk tovább hamarosan. A tejfog lesz a témánk, aztán Friedrich Antal Schiffel a földközi tenger mellett, vagy éppen a belsején a szigeteknek kezdünk el majd egy kicsit főzögetni. Persze ma is kérek Antitól egy remek receptet.

0: back to you.
1: A gyerekek, tejfogával foglalkozunk, a folytatásba jön tehát egy fogas kérdés. Ugye tejfogaknak nevezzük mindig azokat a fogakat, amelyek először bukkannak elő a csecsemő szájában. Az első fogak megjelenése általában olyan 6-8 hónapos korban kezdődik, de előfordul, hogy 6 hónapos kor előtt, vagy csak később 10-12 hónapos korban bújnak elő az első fogak. Hát régen meg mekkora volt, az mindig különféle varázslásokra használták azt, hogyha egy csecsemő már foggal született, akkor azt mondták, hogy ő kiválasztott. A tejfogak megjelenési sorrendje egyénenként változó. Leggyakrabban az alsó, középső metszőfogak bújnak a felszínre, ezt követik a felső metszők, aztán az őrlő és a szemfogakkal fejeződik be a kisgyermekeknél ez. Körülbelül 2-2,5 éves korában jelenik meg az összes tejfog a gyereknél. A tejfogakkal kapcsolatban számtalan tévhit kering. Sokan úgy vélekednek, hogy a tejfogak ápolása nem érdemel annyi odafigyelést, mint a maradandó fogaké, mert hogy nem végleges, úgyis kiesik, de ez nem így van. Az igaz, hogy a tejfogak csak ideiglenesek, azonban néhány év alatt számos olyan funkciót töltenek be, amik hiány esetén maradandó következményekkel kell számolni. A tejfogak a harapás és a rágás folyamatában már akkor szerephez jutnak, amikor a gyermek a darabos szilárd táplálékkal ismerkedik. Segítségükkel tanulják meg a beszédhangokat helyesen képezni, akár egy fog hiánya is helytelen hangképzéssel járhat. A szuvas és kezeletlen tejfog érzékeny lehet, fájdalmat okozhat, elhalhat az idegszála, a körülötte lévő csontszövet begyulladhat, addig súlyosbodva, amíg a maradandó fog csirája is megsérül. Mindemellett helyfenntartó funkciót látnak el a fogváltás időszakáig. Az idő előtti elvesztésük a maradandó fogazat rendellenességeihez vezethet, ugyanis ha egy tejfog kiesik, a helyén maradó űrt a mellette lévő két fog megpróbálja kompenzálni, így részlegesen vagy teljesen kitöltik az üres helyet. Ennek következtében a maradandó fognak már nem lesz helye a felszínre törni. Nos, mikor milyen fogacskák megjelenésére lehet számolni? 4-6 hónapos kor között jön ki a két alsó középső metszőfog, aztán a két felső metszőfog középen 7-10 hónapos korban, rá két hónapra két felső oldalsó metszőfog, 12-14 hónapos kor között a két alsó oldalsó metszőfog, 14-16 hónapos kor között a négy első tejörlőfog, 20-30 hónapos kor között a négy szemfog, és 36 hónapos korára a négy második tejörlőfog is megjelenik a gyereknél. Sajnos a legkörültekintőbb ápolás ellenére is bekövetkezhet, hogy szuvasodnak a tejfogak. A folyamat már fél egy évvel a megjelenésüket követően is elkezdődhet, ezért érdemes a gyerekek fogazatát 3 éves kortól fél évente ellenőriztetni, akkor is, ha nincs panasz. A rendszeres kontrollvizsgálatokkal a szuvasodás még kezdeti stádiumban észlelhető, és enyhe csiszolással és egy speciális fluorid tartalmú ecseteléssel orvosolható. Ha a romlás nagyobb mértéket öltött, a szuvas részt eltávolítják, a kialakított üregbe pedig tömőanyagot helyeznek, ami fluoridot ad le, ezzel hozzájárulva a további szuvasodás megelőzéséhez. Ritkán a megfelelő kezeléssel sem menthető már meg a tejfog, és akkor ilyenkor kiveszik. Ilyen esetben egy speciális helyfenntartó készülék behelyezését csinálják a szakemberek, annak érdekében, hogy a hiányzó tejfog helyét megőrizzék. Sajnos a fogszuvasodás egyébként népbetegség, fontos, hogy a gyereknél minél korábban elkezdődjön a fogkefe használat, és kisgyerekeknél jobb, ha a szülő mossa a fogat. A fogkefe használat mellett a fogak épségének megőrzésében alapvetően helyes táplálkozási szokások kialakítása is, tehát kerülni kell a cukrozott teát, később a cukros üdítőket és a túlzott mennyiségű csokit. A cumi tartós használata sem egészséges, mert a fogsor deformitásához vezethet. Korai életkorban tehát tanítsuk meg a gyereket a pohár használatára, és soha ne felejtsük el, 3 éves kortól rendszeres fogászati ellenőrzés szükséges.

0: beszélgettem több emberrel, én ilyen beszélgetős vagyok, ki hova megy nyaralni, stb. Stb. És egyre többször találkozom azzal, hogy azt mondják sokan, hogy ők elmennek Törökországba, mert all inclusive ellátással, szállodába, utazással együtt olcsóbban megúsznak egy hetet, mint Magyarországon sok helyen. És hogyha megnézegetjük a közösségi oldalakat, akkor látjuk, hogy ez lehet, hogy így van egyébként, mert hogy tényleg nagyon sokan járnak Törökországban. De van egy olyan félelmem, hogy a legtöbben, akik Törökországba járnak, a szállodát és annak került körületét keresik föl, max. Egy-két túrát tesznek, de mi most nagyon-nagyon bevállalósak leszünk, hiszen Friedrich Antal Schéffel felfedezzük gasztronómiai szempontból Törökország belsejét. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, jártam a Törökországba?
1: Volt már szerencsém szerencsére Törökországba, de még van, ahova el kell menjek, és már nagyon készülök oda, csak a családot meg kell győznem, hogy nyugodtak legyenek, mert a tengerparttól pont 400 kilométerre megyünk beljebb, és olyan csodák vannak, ilyen különböző föld alá épített városban, ami tényleg több ezer főnek ad, és fölötte megvan a kis rendes török város fölötte, és döbbenetes dolgok vannak ott, és ezt tényleg megcsinálták. A egyes hírek szerint a özönvíz az valóban megtörtént, és az özönvíz ellen, az özönvízet, hogy túléljék, építettek Törökországba ilyen föld alatti városokat a történészek szerint. Én elfogadó vagyok abszolút mértékben, viszont az biztos, hogy ott is esznek, ott is élnek, és ott is gasztronómiája van a törököknek, és nagyon-nagyon jó gasztronómiájuk van. Én annyira nem szeretem az all inclusive-ot, és szoktam is mondani, hogy lehet enni, tehát semmi probléma, hogyha gasztronómiában nem akarsz tovább lépni, és kell neked egy alapszint, akkor túléled, és semmi probléma. Azt hiszed, hogy törököt ettél, de nem. Most törökösen ettél, de nem. A török ilyen all inclusive szállodákban egy átlag standard hozna, a német, francia, orosz és az összes turista egy ízt kap, nem szabad túl fűszeresnek lenni, nem szabad túl csípősnek lenni, nem szabad ilyennek, olyannak lenni. Most a török konyha az egy határozottan finom és karakteres konyha, tehát ott az túl csípős, annak túl erősnek kell lenni, annak túl ízesnek kell lenni, mert a törökök azok igazából azt úgy készítik el. Voltam török étteremben, bár volt, hogy rácsodálkoztak, hogy hogyan egy fehér ember hogyan ment be, de utána, ahogy pár perc után rájöttek, hogy valóban mi oda valók vagyunk ebbe az étterembe, és nagyon finomokat ettünk, de a belsejében, a maga Törökország belsejében nagyon sok régióban is ott is szét van osztva, hogy mivel foglalkoznak, mik azok a helyi hagyományok, ugyanúgy, mint Magyarországon, csak Törökország egy picivel nagyobb, és egy picivel több ilyen dolgot tud. Többek között innen is származtatják a ravioli ősét, ez pedig a manti névre hallgató töltött tésztácska. Ez egy nagyon pici, mikroszkopikusan kicsi, kézzel hajtogatott tésztabattyú, amit fűszeres darált hússal töltenek meg. Uh-huh. És itt az a lényeg, hogy ennek van egy olyan hagyománya, hogy akkor a jó menyasszony egyetlen kanálban legalább 40 darab mantit bele tud pakolni. Én nem tudom, mekkora kanaluk van, de tényleg ilyen kis mikroszkopikus, pici kis töltött tésztácska. nagyon apró, viszont amilyen apró, annyira finom, és ezt is kifőzik, és leöntik egy fok, egy más sűrű joghurttal, vagy egy mentás, piros paprikás vajjal, tehát vannak ilyen kis apró kis nüanszok, de természetesen nem csak húsos több verzió is van, amikor helyi sajtokkal, vagy ott a helyben készült sajttal is töltik ezt, tehát nagyon finom ételeket tudnak összehozni, és nem ezt a mantinak a receptét fogom megoldani, mert senkit nem akarok rákényszeríteni, megmondom őszintén, én is még csak kóstoltam, láttam, de nem készítettem el. Egy teljesen más, egy kebabnak a megoldását fogom felrakni, mert hát, hogy a kebabok azért ott nagyon-nagyon... Dá, a kebabok azok a grillezett húsok, amik ott nagyon működnek. Törökországban ez alap. Nálunk a pörkölt, meg a gulyás, náluk a kebab. Ez nem is kérdés. Azt, hogy a kebabot hogy tudod készíteni, hogy ez most darált hússal készül, vagy rendes szeletelt kocka, vagy bármilyen pácolt hússal, ez attól függ, hogy milyen kebabot készítesz, de ott bent a török belső részen is. Ezek a grillek, ezek nagyon működnek, nagyon szeretik. Én egy bárányhúsosat fogok én most megosztani. Elnézést tőle. Ebben is van egy kis római kömény. A római kömény az nem az a mi fajta köményünk. Nagyon jó a mi köményünk is, de a római köménynek van egy másik illata, íze. Én nagyon kedvelem. A keleti ízvilágot hozza hozzá mindenképpen. Ehhez a kebabhoz, azon kívül, hogy nagyon finom kis fokhagymás, vöröshagymás kebabot fogunk készíteni nyárson, hozzá egy lila hagymás, szumákos salátát adok.
0: Szumákos, erről már úgyis beszéltünk egyszer.
1: Így van, szumák, és megmondom, én most az étteremben többször kipróbáltam ezt a szumákos salátát.
0: Vettél egy kilót, meg kell sózni.
1: Így van, nem mondtam el a többieknek, hogy ez mi kóstolják meg, és az a citrusos, finom, illatos, nagyon finom, húspácolására is jó, salátába is jó, úgyhogy nagyon jó.
0: Na, és akkor ott lesz az Anti Séf az Amatőr oldalon ez a recept. Anti, köszönöm szépen, legközelebb folytatjuk majd a barangolásunkat a földközi tenger partján és bent is, de szigorúan az óramutató járásával ellentétesen.

A szemünkről lesz szó a folytatásban, nevezetesen a száraz szem szindrómáról, mert hogy bizony a szemszárazság sokaknak okoz problémát, de állítólag, hogyha szeretnénk ezt megszüntetni, akkor vannak olyan gyakorlatok, amelyekkel sokat tehetünk a szemünk egészségéért. A viszkető, égő, bevörösödött és fáradt szemek, illetve az állandó könnyezés szemszárazságra vagy krónikus szemhéjgyulladásra utalhat. Na mondom, hogyan csökkenthető a kellemetlenség otthoni körülmények között. A házi patika szerint a szemszárazság esetén nem termelődik a szemhéjakban lévő mirigyekben a könny egyik fontos alkotó eleme, a lipid, vagy az nem kerül bele a könny rétegbe. A felszín védelméhez azonban a könny minden összetevőjének megfelelő arányára van szükség, különben a könny réteg nem tudja ellátni a feladatát. Hamarabb elpárolog, a szemünk irritáltá válik, a látásunk pedig elhomályosodik. Nos, a Semmelweis Egyetemben dr. Szala Ilén, a Szemészeti Klinika egyetemi tanársegédje elmondta, hogy kevés vagy rendszertelen folyadékfogyasztás, a hosszabb ideig tartó szemcsepp használat vagy a rossz sminkelési szokások is jelentősen ronthatják a szemhéj állapotát. Ezen kívül pedig a digitális eszközök egyre gyakoribb használata sem tesz jót nyilván. A képernyők bámulásakor ugyanis sokszor elfelejtünk rendszeresen pislogni, ezáltal pedig ritkábban kerül fel a nedvesítő könnyréteg a szem felszínére. Ez pirosságot, viszketést, idegen testérzést, szemfáradtságot vagy éppen gyakori könnyezést idézhet elő. Ugye sokan mondják azt, hogy hát nekem nem száraz a szemem, folyamatosan könnyezek. Hát itt a Semmelweis Egyetem azért elmondta, hogy nem a könnynek a mennyiségével van baj, hanem a minőségével. Nos, az egyetem oldalán megjelent most egy tájékoztató és egy oktató videó is. A kisfilmben egy olyan otthon is elvégezhető gyakorlatsort mutatnak be, amelynek alkalmazásával a szemszárassághoz köthető panaszok jelentősen mérsékelhetőek, de akár meg is szüntethetőek. A gyakorlat sora tünetek jelentkezésekor napi kétszer, később pedig 2-3 naponta ajánlott elvégezni. Az első lépés a szemfelületen lévő besűrűsödött mirigy váladék leoldása. Ehhez meleg vízbe mártott gézlapot vagy vattakorongot kell a becsukott szemre helyezni, fél-egy percig. Ezt követően pedig töröljük át a szemhéjakat, minthogyha a sminkünket mosnánk le. A második lépés a szemhéjak melegítése, amelyhez használhatunk például lemmagot tartalmazó mikróban bemelegített szempárnát. Ezt 5 percig hagyjuk fent. Egyébként a zselés szemmaszkot is alkalmazhatjuk, ez is beszerezhető az optikákban, és ma már a legtöbb drogériában is. A harmadik lépés pedig egy szemmasszírozás, amelynek célja, hogy a szemmirigyekből kiürítsük a váladékot. A művelet végén célszerű még egyszer áttörölni a szemhéjakat melegvizes gézlappal vagy vattakoronggal, és már kész is vagyunk.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
1: Ez a Best FM.
0: Best FM.

friss hírek, információk, ezek jönnek nálunk hamarosan, ráadásul közlekedési hírekkel együtt, de előtte még a Sóstói Múzeum falut keressük fel, ahol július elején indultak el az Estézés nevű programok, és hát augusztus 7-én és 14-én is folytatják majd. Augusztus 7-én csillagles lesz, és esti chill az Arcturus Csillagászati Egyesület tagjaival, 14-én pedig rendhagyó tárlatvezetést is tartanak sötétedés után fejlámpával. Egyébként ma is lesz majd este egy program, amire érdemes elmenni. Én a népzenék, néptáncok közül a moldvait nagyon szeretem, tehát lehet, hogy pörögni kéne ma este a múzeumfaluba egyet, mert hogy jön a moldvai est, moldvai vendégek mesélnek, zenélnek, és persze lesz közös tánc is. Jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Viradásra hív az OVS. Elfogták a roller tolvajt. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a viradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Szabolcs-Szatmár Beregben, Nyírtason, Vasmegyerben, Pátruhán, Nyírteleken és Nagyecseden is lehet véradásra jelentkezni mások mellett. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu és az ovs.hu oldalon érhetők el. 6 nap alatt 3 e-rollernek is lába kelt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, az adatgyűjtés után néhány nap alatt azonosították, és elfogták a 17 éves tolvajt. Az adatok szerint a fiú 6 nap alatt 3 ilyen eszközt is ellopott, és hamar értékesítette is őket. A fiatal beismertetettét, az egyenruhások pedig mindhárom járművet lefoglalták, és visszaadták a tulajdonosának. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Beregben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbártor összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint padkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Legközelebb 2 órakor jönnek majd friss hírek, én Szendi Hajni vagyok, ez a Best FM a 103.9-en. Remélem együtt rádiózunk ebben az órában, és hamarosan a tengeri herkentyűk közül a garnélarák lesz a témánk, ami állítólag nagyon egészséges. Aztán Dobák Zita dietetikussal a mediterrán étrendről beszélgetek, és arról is szó lesz, miért fontos, hogy másszon a gyerek.

Megmondom őszintén, hogy én nem szerettem régen az ilyen tengeri herkentyűket, most is van egy pár, ami nem megy le a torkomon, de a garnéla rákot kifejezetten kedvelem és szeretem, most pedig jöjjenek az érvek, hogy miért is kellene több garnéla rákot ennünk. A garnéla rák az egyik legnépszerűbb élelmiszer a tenger gyümölcsei közül, készíthető tejszínesen, én úgy szoktam fokhagymával, grillezve is istené, de spagettivel vagy salátaként tálalva, sőt meg annyi más módon, például levesben is nagyon izgalmas hozzávalóról van szó, ami pedig még különlegesebbé és figyelemre méltóbbá teszi, hogy az egészségünkre is remek hatással van. Így, hogyha eddig esetleg mellőztük, vagy még nem is kóstoltuk meg a garnéla rákot, akkor ideje, hogy gyakrabban fogyasszuk. Az is előfordulhat, hogy sokszor találkoztunk már az étlapon a garnéla rákkal, de mégsem mertük megrendelni. Mert hogyha szeretjük a friss tengeri ízeket, de kételkedünk benne, hogy biztosan jót tesz az egészségünknek, vagy megfelelően van elkészítve, akkor ne aggályoskodjunk. Ami az egészségügyi előnyöket illeti, azokból kifejezetten sok van. Ha pedig nem bízunk meg az éttermi kínálatban, akkor néhány apróságot figyelembe véve otthon is nagyon könnyen elkészíthetjük a garnéla rákot. Na, és hogy miért olyan jó, ha így teszünk, már is mondom. A garnéla rák kitűnő fehérjeforrás. 100 g garnéla rákban nagyjából 22 g fehérje található, ami az ajánlott napi bevitel majdnem felének felel meg, 40%-nak. Közben önmagában csak 119 kalóriát tartalmaz. Ez a fehérje mennyiség elég ahhoz, hogy hosszabb ideig jól lakottnak érezzük magunkat, ami a súlykontroll és a testmozgáshoz való kedv fokozása szempontjából is borzasztóan fontos. Az már pedig csak a ráadás, hogy olyan értékes ásványi anyagokat is tartalmaz, mint a jód, a foszfor, a cink, illetve a magnézium, mert hogy ez is benne van a garnéla rákban. Jót tesz a szívegészségének és a garnéla rák gyulladást csökkentő hatással bíró omega-3 zsírsavakat is tartalmaz, amelyek tudományos kutatások szerint nagyobb mennyiségben fogyasztva jelentősen csökkentik a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. A benne található asztaxantin nevű antioxidáns pedig képes blokkolni a szabad gyökök okozta károkat, ami a szívegészségére mellett a gyomor, a bélrendszer és a vese megfelelő működését is elősegíti, és itt még nincs vége az egészségügyi hatásainak, mert hogy segíti a magzatok fejlődését is. Ha várandósan fogyaszt egy nő garnéla rákot, az a születendő gyermek számára is előnyös lehet. A garnéla rák ugyanis jótékony hatással van a terhesség alatt a csecsemők neurokognitív fejlődésére, írja a BM.hu, amire viszont mindenképpen figyelni kell, hogy nem szabad túlzásba vinni a kismamának a garnéla rák fogyasztását. Mielőtt állapotosan garnéla rákot fogyasztana egy nő, kérdezze meg a nőgyógyászát, hogy mi a maximális mennyiség ebből, ami a számára még biztonságos és egészséges. Vannak ugyanis olyan nőgyógyászok, orvosok, akik egyáltalán a tengeri herkentyűket nem javasolják a 9 hónap alatt. Pajzsmirigy betegség esetén is segíthet, mivel a garnéla rák két olyan ásványi anyagot, a jódot és a szelént is tartalmazza, amelyek szükségesek a pajzsmirigy normál működéséhez. A pajzsmirigy betegségben szenvedők számára tehát egészséges táplálék lehet a garnéla. Pajzsmirigy túlműködés vagy gyulladásos eredetű pajzsmirigy problémák esetén viszont, mint amilyen a Hashimoto a jódot, így a garnéla rákot is kifejezetten ajánlott, kerülni, tehát vannak olyan pajzsmirigy betegségek, amikor jó, van, amikor kerülendő a garnéla rák. No, hát akkor együk is meg. Sokféleképpen elkészíthető és tálalható, és nagyon rövid idő alatt megvan. A garnéla rák egy nagyon sokoldalú élelmiszer. Főzhető, süthető, párolható, rántható, grillezhető, és rendkívül változatosan is tálalható. Fogyaszthatjuk spagettivel, penetésztával, rizssel, salátaként, vagy mondjuk önmagában grillzöldségekkel, amire mindig oda kell figyelni, hogy soha ne főzzük vagy süssük pár percnél tovább, különben nagyon kellemetlen lesz az íze. Amikor azt látjuk, hogy a húsa rózsaszín és puha, akkor tulajdonképpen már be is fejezhetjük a garnéla rák hőkezelését, mert hogy akkor kész is van, azért mondtam, hogy nagyon hamar megvan ez. De hogy mi a helyzet a koleszterin tartalmával, azért arra még válaszolok, mert hogy a garnéla rákot manapság is gyakran rossz színben tüntetik fel a magas koleszterin tartalma miatt, ami a szívre gyakorolt jótékony hatását nézve meglehetősen ellentmondásosan hangzik. Egy 85 g-os adag 166 mg koleszterin tartalmaz,
ami jelentősen több, mint amennyi a tenger gyümölcseinek többségében fellelhető. Sokan pedig eleve tartanak a magas koleszterin szint tartalmú élelmiszerektől. Az igazság viszont az, hogy a kutatások szerint a legtöbb ember esetében ez nem így van, mivel az étkezéseink által bevitt koleszterin csak az esetek 1/4-ében növeli jelentősen a koleszterin szintet. Ennek oka, hogy a vérben lévő koleszterin nagy részét a máj termeli és magas koleszterin tartalmú, de alapvetően egészséges élelmiszerek, mint például a garnélarák fogyasztása esetén a máj kevesebbet termel, ezáltal pedig nem befolyásolja a szívegészségét.

0: törődünk az egészségünkkel, a Kalóriadóban Dobák Zita dietetikussal beszélgetek. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Köszöntöm a hallgatókat, szia!
0: Azt beszéltük a múltkor, hogy azért a mediterrán étrend az egyik legegészségesebb étrend, ami létezhet, jót tesz az egészségünknek és a hangulatunknak is, mert hogy ott a vidámság azért kiemelten fontos. És hogyha mediterrán étrend, akkor azért az olívabogyó, olívaolaj, az kiemelt szerepet kap. Most sokakban felmerül a kérdés, hogy miért nem jó az étolaj?
1: Nem arról van szó, hogy nem jó az étolaj, hanem minden olajnak különböző zsírsav összetétele van. Most ez egy kicsit tudományosan hangzik, de azt jelenti, hogy különböző típusú zsírok vannak. Az állati eredetű zsírokat hívjuk telített zsíroknak, a növényieket telítetlennek, és vannak a telítetlen zsírsavak között is egyszeresen, többszörösen telítetlen. És mivel, hogyha fogyasztunk egy bizonyos olajat, mindegyiknek kicsit más ezeknek a telített-telítetlen arányának, vagy a telítetlen arányánál is az egyszeres és a többszörösen telítetlen zsírsavak, és ezáltal más-más hatása van a szervezetre, és nem jó, ezt szoktam mondani, nem jó egyféle olajat folyamatosan használni, hanem az a jó, hogyha tudjuk, hogy bizonyos ételkészítéshez milyen olajat használunk, hiszen az sem feltétlenül jó, hogy extra szűz, hidegen sajtolt olívaolajat próbálunk egy rántott húst, vagy egy bőolajba
0: sütetni. Nem is lehet benne szerintem.
1: Nem, mert mindegyik olajnak, zsíradéknak megvan az a hőhatás, hogy meddig használható. Ez rajta is kell, hogy legyen az üvegen. Az extra szűz olívaolajaknál nem véletlenül salátákhoz ajánlják, hiszen nincsenek meg azok a kötések, amitől stabilak lennének, és ilyen kesernyés ízt érzünk, meg ilyen füstös illatot a zsíradéknál, amikor sütünk, akkor ezeket már nem szabad tovább hevíteni és használni, és ez nagyon fontos, hogy a zsíradékoknál tudjuk azt a hőmérsékletet, amit javaslunk az elkészítésénél. És visszatérve egy kicsit az olívaolajoknál, ott is vannak olyanok, amik sütésre ajánlottak, van, amik nincsenek feldolgozva, extra szűz, hidegen sajtol, az például hidegen. És nagyon sokszor egyébként maga a mediterrán országokban úgy készítik az ételeket, hogy nem kezdik el a teflonedénybe beletenni és úgy hevíteni a teflonedényt, hanem megmelegítik a teflonedényt, már meleg, úgyhogy még nem tetted bele a zsíradékot, és amikor már meleg maga a teflonedény, akkor teszik bele az olajat hidegen, és úgy egyből rá húst. Tehát gyakorlatilag nem a teflonedénnyel melegszik föl az olaj. Igen, és ezzel is nagyon sokat tudunk javítani, hogy ne hevítsük túl ezeket a jó minőségű olajakat, használjuk rendeltetésszerűen.
0: Egy ismerős, amikor hallott arról, hogy mennyire egészséges az olívaolaj, minden reggelben hajtott belőle egy felest. Erről mi a véleményed? Komolyan.
1: Teljesen jó. Attól függ, hogy utána hogyan étkezik.
0: Vegetáriánus, semmit nem eszik. Sőt, vegán, bocsánat, semmit nem eszik, ami állati, és reggel megbehajítja a felest olívaolajból.
1: Hát biztosan nagyon jó a vérhálózata. Ugye azért az erekre való hatása ezeknek a telítetlen zsírsavaknak nagyon jó, hiszen nem csinálnak ilyen plakkokat belül az érhálózaton, és ezáltal nem messzesednek annyira az erek. Ezért a szívérrendszeri betegségek ezekben a régiókban nagyon alacsony. Egyébként Magyarországon én azt szoktam mondani, hogy kicsit így magyarosra akarjuk venni a mediterrán étrendet, az is jó megoldás, ha egy marék olajos magvat építünk be az étkezésbe, hiszen az olajos magok közöttük a diónk az egyik leginkább hasonlít az olívaolaj-zsír összetételére, tehát ha már mondjuk olívaolajat nem tudunk, vagy nem bírunk megvenni, akkor azt szoktam mondani, hogy marék diót használjunk helyette.
0: Hát igen, én is az, amikor nézegettem ott az olívaolaj felhozatalt így az üzletekbe, azért csak lesek.
1: Tehát, igen, hát ezek drágák.
0: Olyan ára van, hogy hoppá, igen.
1: Igen, és nem is biztos, hogy az ár a minőséget takarja az olívaolajok esetében.
0: De van valamilyen olíva pogácsából készült üzletszények, az már nagyon az alja, azt már ne vegyük meg.
1: Igen, ez így van. Ez
0: akkor
1: így
0: azt már ne. És az olívabogyót, ha úgy magában nyomatjuk, azért az is egészséges, nem?
1: Igen, sőt, az nagyon jó, igen, nagyon jó refluxosoknak is, nagyon jó az emésztésünknek, nagyon jó réteget képez a bélfalon, tehát nagyon-nagyon jó emésztés elősegítő. Egyébként Olaszországban, meg a mediterrán országokban desszertként ezeket teszik.
0: De úgyhogy meg van töltögetve, mint egy kis túróval, vagy fetával, vagy csak ugye nem tud? Nem.
1: Sőt, ők azt vallják, hogy a valódi jó, amiben az ízek vannak, az a magos. Mert a magban, ugyanúgy, mint a csontban, a leves csontokban, olyan jó ízek vannak, hogyha mondjuk főzéshez használjuk, főzéshez nem is javasolják nagyon az ilyen kimagozott oliva bogyókat, hanem a magos.
0: És akkor közben köbdösszi majd, amikor eszi?
1: Amikor eszi. Aha, igen. Igen, mert hogy abba is van. Abba is vannak jó ízek, és ezért szokták úgy, mint a fűszerek.
0: Fekete vagy zöld, az mindegy?
1: Az teljesen mindegy, rengetegféle olívaolaj van, meg olívabogyó, érdemes mindegyiket megkóstolni. Én például legutóbb egy olyat kóstoltam, egy zöld színű, de úgy képzeld el, hogy ilyen világos zöld, nem ez, amit a boltokba lehet kapni, és olyan íze volt, mint egy mogyorónak.
0: Ó, de jó.
1: Nagyon-nagyon finom, tehát hogy érdemes, ha valaki egy kicsit így jobban szereti és akar különlegeset, akkor érdemes azt is kipróbálni, és nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk új ízeket kóstolni. Azért a mediterrán konyha sok-sok zöld fűszert használ, tehát ízesíti, és nagyon-nagyon fontos, hogy használja az alapleveket, használja például egy kicsit az alaplének a felöntéséhez, például a jó minőségű bort. Ezek is jó ízt adnak, élményt adnak a mediterrán konyhához.
0: Na, megyek, eszek egy zacskó olívabogyót, legközelebb meghívlak. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, sziasztok!

Miért legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak? Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Amikor a gyerekek elkezdenek kúszni, mászni, akkor az embernek óhatatlanul eszébe jut, hogy hogy nem fáj nekik a térdük, amikor ezt csinálják. Hát most kérem szépen, megszületett rá a tudományos magyarázat, amit a Femina hozott le. A csecsemő kisgyerekek testfelépítése nyilván teljesen más, mint a felnőtteké. Az újszülöttek a fejüket még hosszú hetekig nem tudják megtartani, és később is jobban kell rájuk vigyázni, sok szempontból ugye törékenyebbek. Ám ezzel együtt mégis rugalmasabbak. Ha belegondolunk, melyik felnőtt tudna hosszú percenekene át folyamatosan kúszni, mászni a kemény padlón, akkor rájönnénk, hogy nem sokan. Amikor felállással próbálkoznak a gyerekek, majd elkezdenek járni, tanulni, napjában többször is ráesnek a térdükre, ami bár járhat olykor némi sírással, de ha összehasonlítjuk azzal, amit egy felnőtt érez, ha elesik a térdére, akkor nyilván egészen más a sztori. Hogy nem törik dirib darabokra a babák, totyogósok térdkalácsa, amikor elesnek többször, egymás után, akár nagyot is. Vagy legalábbis miért történik mindez így genetikai szempontból? Hát kérem szépen, a magyarázat megvan. A sípcsont és a combcsont között lévő térdkalács funkciója, hogy függőleges helyzetben megnövelje a láb emelő erejét, az képes legyen megtartani a test súlyát, miközben járunk. Könnyű tehát belátni, hogy a még járni nem tudó apróságoknak nincs szükségük erre a funkcióra. Éppen ezért az ő térdkalácsuk még nem csont, hanem sokáig jóval puhább, az ütődés állóbb porcból van. A térdkalács csontosodásának folyamata olyan 3-5 éves korban indul el, és eltart egészen a kamaszkorig. A babák és a felnőttek csontrendszere közötti különbség nem pusztán a térdkalácsnál figyelhető meg. Érdekes tény például, hogy míg egy felnőtt ember csontvázát 206-208 csont alkotja, addig egy újszülött körülbelül 300 csonttal érkezik a világra. A várandóság idején a baba csontváza porcokból, illetve a csontnál puhább, rugalmasabb szilárd szövetből alakul ki. A születés után kezdenek csak ezek a porcok, puhább csontok összenőni, egybeforni. A koponya is több csontból áll még, mint a felnőtteknél. A koponya csontok között nyitott részek, rostos lemezek, úgynevezett kutacsok vannak. Összesen 6 ilyen kutacs van, bár a legtöbben csak a fejtetőn lévő rombusz alakú puhább részt ismerik. A kutacsok funkciója, hogy a baba könnyebben jusson át a szülőcsatornán. Szülés, születés során ugyanis a még össze nem záródott koponya csontok képesek egymásra csúszni, idomulnak annak érdekében, hogy a baba könnyebben megszülethessen. A még össze nem csontosodott koponya az oka tehát annak, hogy olykor egy-egy újszülött fejének furcsa, csúcsos alakja van. Ez azonban teljesen normális, és a születés követő napokban a koponya formája visszarendeződik. A koponya csontosodása egyébként másfél-három éves korra fejlődik ki.

0: a meséjét.
1: Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de természetesen ezt programokkal teszem. Hát kérem szépen, 20. alkalommal indul el ma a Panyola Fest. Egészen augusztus 2-áig várják az érdeklődőket. PanyolaFest.hu egyébként, ez az oldal címe, ahol minden egyes hír, információ a fesztivállal kapcsolatban megtalálható. Nos, rámentem én is a weboldalra, hogy lássam, hogy ma mi a felhozattal. Hát kérem szépen, unatkozni biztosan nem fog az, aki elmegy erre az eseményre, hiszen este a fesztiválra hívogatót Abbaházi Nagy Lívia előadó művész teszi majd meg a Levandula Portán, aztán a Szatmár Néptánc Együttes is fellép majd a Szatmár Banda élőzenére, jön a Ritmusa koncert, Gyertyafényes koncert Szigeti Bencével, a Gipó Cirkusz a nagy színpadon lép majd fel, és a Szatmár Banda táncházával zárul majd a mai főprogram, de kísérő programok is lesznek a fesztivál téren. Szatmári gasztró, népi iparművészek, hagyományőrző kézművesek portékái, Levendula Jazz Picnic, ilyen ejtőzés a diófa alatt, és hallgathatjuk a jó kis jazz, vezetett főzdelátogatása panyolai pálinkák világába, így lesz kerek a világ egyes is érkezik, majd élőszavas mesemondás, kézműves foglalkozás is lesz, és este autós mozit nyitnak a kertmoziban, kifejezetten gyerekeknek. További programok a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Én nagyon kellemes szép péntek délutánt kívánok, Dékán Pisti műsorához jó szórakozást és jó hétvégét is. Találkozzunk augusztusban, azaz hétfőn. Szendi Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
2: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A régi kor ízeivel ismerkedhettek. Új játékos a kosarasoknál. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Balaton-Magyaród Hídvégpusztán talált bronzkori epertortáról is hallhatnak a régészeti gasztronómiai fesztiválra látogatók a Sóstó Múzeum faluban. Az ide szájúak Priskin Anna régész archeocukrászati előadásán fedezhették fel a régmúlt korok desszertjeit és édességeit.
4: Rengeteg leletanyag áll rendelkezésünkre a régészet különböző korszakaiból, ez lehet akár 5-6 ezer éves lelet is, illetve hogyha a középkori, késő középkorig kibővítjük ezt az időskálát, akkor néhány száz éves adatok is vannak. Alapvetően botanikai adatok alapján tudunk rekonstruálni egykori ételeket, és ezen belül akár süteményeket vagy édességeket is, tehát a régészeti ásatásokon előkerült magvak, gabonák, fűszernövények alapján.
3: Richter Dániel Nyíregyházán folytatja pályafutását, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub azt írja, a 2006-os születésű, 2-es és 3-as poszton bevethető játékos már a 2022-23-as idényben bemutatkozott az NB1B piros csoportban, az akkor még újonc volt együttesében. Abban az évadban 14 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, majd a következő években egyre nagyobb szerepet kapott csapatában, a következő bajnokságban pedig már a Cápák csapatát erősíti. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot. A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Péntek délután, amikor újra miénk a pálya. Ez a Best FM, Dékán István vagyok. Elszaladt már 3 perc első közös óránkból, és már is jönnek a legfrissebb előrejelzések. Miközben majd a Duck Search Indeed. Ez a Barbara Streisand

A Sweet Bugs dalait a legnagyobbak között majd Justin Timberlake folytatja a Rock Your Body mindjárt előtte, meg jönnek a legfrissebb előrejelzések. Igazi, hamisítatlan kánikula, 37 fok a hőmérőn, zavartalan napsütés, egy kis mérsékelt északi, északkeleti szél jellemzi időjárásunkat. Napsütés, na meg napsütés vár ránk a következő óráktól, a szél pedig fordul majd nagyjából 18 óra magasságában, déli, délnyugati szélre számoljon, ez majd ilyenkor tudja melegebb, nedvesebb, úgyhogy innen majd még felfelé kúszunk, a távlati adatok is azt jelzik, hogy a szombatban 39, a vasárnapban akár 40 fok is lehet a hőmérőn, úgyhogy hát nem jönnek a meleg napok. A klímákkal vigyázzunk az energiafelhasználás miatt, segítsük a klímákat, mondjuk árnyékoljuk be lakásainkat, próbáljuk lehúzni a redőnyt már a reggeli óráktól, takarékoskodjunk. És közben hallgatjuk a rádiót. Justin Timberlake-kel a folytatásban. Ez a Rock Your Body.

0: You feeling me?
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

Piros az alma a dala, Magnacum Laude-től ez a Best FM, és továbbra is a kánikula legyen témánk, egészen pontosan most a hétvégére kihegyezve az infót, a kamion stop helyzete is változik a forróság miatt. Egészen pontosan augusztus 1-e, szombat 10 óra és augusztus 2-a vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az országos közutakon, ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombaton 15 órától 22-ig, valamint vasárnap 6 óra és 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionosok számára. Így olvasható a cikk a Best FM oldalán, tehát számítanunk kell a hétvégén kamionos forgalomra is tájékozódjon. És pörögjenek a dalak a Salt-N Pepa-val, már folytatjuk is. What a man!

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Phantom, legalábbis Zsédának, a dala itt a legnagyobbak között, miután majd Sheryl Crew a folytatásként a munkálatok egészen pontosan a nyírtáfő részéről pedig elstartolnak augusztus 3 és 6-a között pörög ez majd, és olyan mértékű felújításra, rekonstrukcióra van szükség, mely az Eiszman uszodát is érinti, így zárt ajtókkal találkozhat itt. A meghívásodás az örökös földi elosztónál, távhőszolgáltatónál mutatkozik, így a teljes rendszer lezárása szükséges a hiba kijavítására. Ezt értjük, hogy miért, azt is látjuk, hogy ha ezt nem teszik meg, akkor majd a téli fűtés szezonban lesznek gondok, tehát ez is azért belátható, így a munkálatok elkerülhetetlenek, számítson erre. Minden kiegészítést megtalál a nyiregyháza.hu-n, és folytatjuk dalokkal, Sheryl Crew-val, meg Kid Rockkal, jön az All Summer Long is.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Szaladnak a percek, mindjárt három, amikor is majd Dani tájékoztat minket, jönnek a legfrissebb hírek itt a Best FM-en, aztán a híreket követően pedig újra kezembe veszem a mikrofont, illetve benyomom ezt a gombot, mely aktiválja, és akkor indítjuk a játékot, mely a Pizza Mafia jó voltából ma is elindulhat a következő órában egészen 4 óráig bezárólag, amikor valaki majd újra megnyerheti a szuper pizza menüt.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdőbefizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Vízosztással segít a MÁV a hőség idején. Baleseti és bűnmegelőzési szaktábort rendeztek. Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. A hőség idején a MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A Vasút Társaságok készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak 10 és 17 óra között. Több vasúti, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a nyíregyházi állomáson és az autóbuszpályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszra várakozók. A Szabolcsi megye székhelyen és Záhonyban emellett párakapuk is működnek a vasútállomásokon. Hozzátették azt is, hogy több vasút és buszállomáson ivóvízkutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Fókuszban a bűn és baleset megelőzés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei balesetmegelőzési bizottság tartott egyeztető megbeszélést a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületével, valamint a Mozgáskorlátozottak szintén megyei egyesületével. Az esemény keretében a közlekedés biztonság javítása, az egyenlő bánásmód és a társadalmi integráció jegyében vettek részt az egyenruhások nyári programjain. A táborozó gyermekek szemléletformáló, játékos foglalkozás keretében ismerkedhettek meg a látássérült és mozgásában korlátozott emberek mindennapjaival a közúti közlekedésben, közölte a rendőrség. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták. Most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generációnál felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A héter utoljára játszunk 3 perccel 3 óra után elstartolt a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, melyhez a kapcsolódó kérdést megtalálja Facebook oldalunkon, mint ahogy lenni szokott Best FM Nyíregyháza. Szóljon hozzá ott a kérdéshez, és válaszoljon ott, hogy tudjam regisztrálni. Kelly Clarkson énekel.

0: Kelly Clarkson az első dalt hozta itt az órában, ez volt a Cincio Bigan, itt a legnagyobbak között, aztán majd Wolf, Kati, Geszti Péterrel dúdol tovább a melós percek mellé a Pizza Mafia játékához, melyet ma is megtalálja a Facebook oldalunkon, legalábbis a kérdést, melyre ott kell válaszolni. Aztán majd sorsolok az üzenetküldők között a 4 órai hírek előtt. Milyen a viszonya a szomszédjával? Így tettem fel a kérdést, mert azért látunk, hallunk, sőt, tapasztalunk is hajmeresztő dolgokat. Hát mesélhetnék, ahogy feltettem a kérdést, illetve kiposztoltam, biztos önnek is vannak sztoriai, hát erre is kíváncsi vagyok, és közben jönnek a dalok, ahogy mondtam, Geszti Péterrel, Wolf Katival, a Red Hot Chili Peppers-szel, és majd a Well Hello-ikkal találkozunk ebben a trióban.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, kések a télez, sok fáni tűnik.

A pályaudvar, a Well Hello ég dalait a legnagyobbak között, miután utazunk majd Afrikába. Carl Wolf énekel a folytatásként a jó szomszédi iszonyról, vagy viszonyról, ahogy volt ez egy filmben, pedig beszélgetünk ebben az órában, illetve hát az ilyen jellegű hozzászólásaiért tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékában ebben az órában, mely egészen 4 óráig pörög, és ennek a végeredményeként valaki majd a szuper pizza menüt viheti haza. Augusto és a Bolognese Pizza ma is várja, hogy holnaptól valaki jól belemélyezze a fogait. Szóval milyen viszonyban van a szomszédjával? A kérdés kint Facebook oldalunkon. Gábor volt a leggyorsabb. Szerencsére jobban vagyunk, ahol tudunk, ott segítünk egymásnak. Hát igen, ez egy nagyon szerencsés helyzet. Szinte nem is találkozunk, Évi. Higgy el, hogy ez is szerintem még akár jó is lehet. Jobban vagyunk, segítünk egymásnak, ennivalót is adunk, kapunk. Nicoletta hozzászólása. Hát milyen jó hangzik ez, hogy ilyen tök jóban vannak. Most már a régi elment, teljesen jó cuki szomszédom van. Tehát ez azt jelenti, hogy azért ez nem mindig volt így. Andi az üzenet küldője. Szuper a viszony Tiboréknál. Csak köszönő viszonyban vagyunk, Barbara. Így játszik velünk. Igen, ez már talán hajaz. Illetve hát csatlakozik a nagy átlaghoz. Jóban vagyunk, bár alig találkozunk. Ivet hozzászólása. Szia, ennyi elég. Csaba így játszik velünk, mármint hogy szia-szia, helyzetben, köszönő viszonyban vannak. Várom hozzászólásait, üzeneteit ebben az órában. A játék mellé pedig csatolom a dalokat Carl Wolf sikerét, ez az Afrika, Mango Rise és Dr. Béressel az Éjjel ott várok rád, az egykori Hip Hop Boys dal, és majd a Summertime C-Blocktól, ez is itt a legnagyobbak között.

A summertime dübörög odakint, 35 fok a hőmérőn, zavartalan napsütés, a pizzamafiás játékunk pedig fél idejében jár, már keresse bejegyzésünket ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Milyen viszonyban van a szomszédjával? Így tettem fel a kérdést, hogy miért? Hát nálunk azért hétköznapokban is. Vannak bulik minden bejelentés nélkül, ami hát ilyen este 10 meg éjfél környékén annyira nem vicces már. Hát valamit majd teszünk az ügy érdekében. Mi se vagyunk egy csendes család. Hát, adok-kapok, lehet, hogy ez a baj. Na mindegy, ez a saját sztorim, az önére pedig kíváncsi vagyok. Ez az óra erről szól, és a végeredményként valaki majd a szuper pizza menüt tudhatja magáénak. Nézzük a hozzászólásokat. A fogorvosom a szomszédom. Szóval jó, Levente üzenete. Fogorvosa jóba kell lenni, még akkor is, hogyha nem. Köszönő viszony Tibornéiknál. Nagyon jó Katalinék szomszédi kapcsolata, semleges Petiéknél. Hát igen, és ezt még nagyon sokan írták, többek között Mónika is. És Erika, van pár jegyzőkönyv a lakógyűlésről, ami mindig ugyanarról a szeméről szól. Hoppá, hát itt azért lehettek gondok. Erika azért nem kötötte az orrunkra, de én örültem volna neki. Várom hozzászólásait, van idő, fél időben járunk is. Már is jön a Bombon csapata, Szolnoki Péterre emlékezünk a dallal, a Varázsjel után majd a Karvas, Krisztina Agulérával.

A reggi zene, a reggaeton zene annyira nem megszokott Magyarországon, nagyon kevés képviselő van, aki tényleg jó benne, és tényleg messzire sikerül rúgni a labdát. Az Iron Mafia pont itt van, legalábbis a Ladány Bene 27 után ők azok, akiket úgy jobban elismer a popzenei ipar. Itt hallottuk tőlük a Bajnok című dalt, a legnagyobbak között az Angel, pedig jön Robbie Williams. Már a kezéhez ragadta a mikrofont, ahogy megtettem én is, és már is nézzük a játékot, melyben ma is valaki megnyerheti a Super Pizza menüt a Pizza Mafia jóvoltából, egészen majd a 4 órai hírek előtt sorsolás útján. Virtuális kalapunkban ma is úgy kerülhet bele, hogy megkeresi bejegyzésünket, és ott hozzászól a kérdéshez. Hogy van a szomszédjával, milyen viszonyban van a szomszédjával, a kérdés így pörög Facebook oldalunkon és az üzenetek között is. Azért vannak érdekességek. Köszönünk, és ennyi Rami üzenete. Nagyon fontos, Rami, hogy megjegyezzem, hogy teljes névvel tud csak játszani velünk. Ha más nem, a kommentbe írja be teljes nevét, mert ekkor tudom majd azonosítás gyanánt a pizzamafiásoknak leadni a nevét, hogyha ön kerül ki nyertesen. Ezt azért mindenkinek is idebígyeztem. Azt se tudom, ki az Lotti hozzászólása. Teljesen jó. Zsave, így játszik velünk. Testvéremmel vagyunk, ajtószomszédok, jól el vagyunk. A többiekkel is jó a viszonyunk, írta ezt Marietta. Hát a testvéri helyzetben is azért láttunk már és hallottunk már érdekességeket. Hát így jönnek az üzenetek, így várom hozzászólásait. 20 percünk van még, hogy fogadjam ezt, regisztráljam, és közben énekeljen Robbie Williams. Ez az Angel.

Egy villámgyors fókusz itt a pénteki játékunkra. A héten utoljára nyerhet a Pizza Mafia játékában a szuper pizza menüt, tehát mindenképpen érdemes szemmel követni, szemmel tartani, és hogyha erre megcsorgott a nyála, akkor Facebook oldalunkat érdemes keresni, Best FM Nyíregyháza, hiszen oda kerül ki a kérdés, milyen viszonyban van a szomszédjával. Üzeneteit, tehát még durván 10 percig ide várom, aztán ne feledje, mindenki, aki hozzászól.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez pedig a finish vonal, melyet mindjárt átlépünk, és hallgatjuk a friss éreket Danitól, aztán pedig majd a közlekedés perceiben is számítok figyelmére, segítségére. Még előtte azonban tudjuk meg, hogy ki nyert, illetve kinek milyen viszonya van a szomszédjával, és hát azért elmondható, hogy hallgatói közösségünkben nagyon sokaknak nagyon jó a viszonya a szomszédjával. Valaki még hát kaját is cserél? Valami ilyesmi üzenetet olvastam, hogy nagyon szívesen megosztják egymással a betevőt. Hát én azért ilyet nem mindig tudok elképzelni, és hát azért azt is látni kell, hogy nem mindegy, hogy milyen távol vannak a szomszédok, mert egy családi házaktól zsúfolt utca is más, meg egy panel közösség is nagyon más, amikor tényleg egymás szuszanását is halljuk, és ez azért bosszantó tud lenni, és vannak olyan emberek, akivel tényleg nem lehet együtt élni. Ezt is megtapasztalták már biztosan, illetve írták sokan, hogy azért voltak problémák. Közvetlen szomszédunk nincs, így nagyon jó egyébként mindenkivel jóban vagyunk. Tünde az üzenet küldője, ma ő a szerencsés, a gépünk őt sorsolta, gratulálok, jó étvágyat kívánok a szuper pizza menü, holnaptól átvehető a pizza mafiás rácoktól. Köszönet nekik. Érte, önnek jó étvágyat, mindenkinek köszönöm egész heti játékos kedvét, és ne feledje hétfőtől. Újabb pizza mafiás kérdések Facebook oldalunkon, most azonban nézzük a friss híreket, és közlekedjünk majd 4-kor.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
3: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
4: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
5: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
4: Akár hitelre, 10% kezdőbefizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
6: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Viradásra hív az OVS. Elfogták a roller tolvajt. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a viradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
8: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet. Ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
7: Szabolcs-Szatmár Berekben, Nyírtason, Vasmegyerben, Pátruhán, Nyírteleken és Nagyecseden is lehet véradásra jelentkezni mások mellett. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu és az ovs.hu oldalon érhetők el. 6 nap alatt 3 e-rollernek is lába kelt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, az adatgyűjtés után néhány nap alatt azonosították, és elfogták a 17 éves tolvajt. Az adatok szerint a fiú 6 nap alatt 3 ilyen eszközt is ellopott, és hamar értékesítette is őket. A fiatal beismertetettét, az egyenruhások pedig mindhárom járművet lefoglalták, és visszaadták a tulajdonosának. több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártól összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolatkarbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint padkarendezés, vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 órakor pedig a közlekedés kapcsán számítok figyelmére, segítségére 30-33-33-103-9. Mantránkat jól ismerjük már, várom üzeneteit. 35 fokra készüljön, nagyon meleg van az autóban, folyadéka készüljön, és énekeljen a 50 Cent, de ez a Candy Shop.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: A legfontosabb a biztonságos közlekedés, így a passzív biztonsági rendszerekre extra figyelmet fordítsunk. Bukósisok, biztonságjöv, gyermekbiztonsági rendszerek. És persze hát van mire készülni az utakon, a hőség csak az egyik probléma, mellyel meg kell birkózni, akár 50 fok is lehet egy sötétebb autóban, mely a napon pihent néhány órát. Ez pedig a beülés pillanatában még akár sokkot is okozhat. Érdemes egy jót szellőztetni még mielőtt beül. A klímáknak is kell 10 perc legalább, mire úgy érezhető lesz a hatásuk. Hát ezzel kell nagyjából számolni. Mindezek mellett zajlanak az útmunkák is, például a Kürt utcában, ahol a közműfedlapok szintbe helyezése, a rácsok beépítése zajlik. A parkolókat itt lezárták, ezzel mindenképpen számoljon. Tehát egy hosszabb séta is bejátszik, hogyha itt van terve. Távfőmunkák, méghozzá augusztus elején, erről is beszéltünk már augusztus 3 és 6 között, mely javarészt az örökösföldi távfőközpontban zajlik majd, illetve ennek környékén, ugyanis itt van egy csőtörés, mely még az úszodára is kihat, itt be is zárják emiatt néhány napra a működését. A távfőszolgáltatás hibáját mindenképpen ki kell javítanunk a fűtés szezon kezdetére, a munkálatokra 3 és 6-a között számítson. A csak 10 percre pedig fél 5-kor, ma is itt van Szakács Tibor, Dr. Mórik Gyula, mitokondriumok fontossága a krónikus betegségek kialakulásánál. A téma újra azért fejfájós perceket is hozhat. Én azért figyelnék, foglalkoznék vele, hallgatnám hangerőt majd a rádióra. Fél 5-kor, addig pedig jöjjön nekünk a No Doubt.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Nagyon figyeljünk a tempóra, a helyesen megválasztott sebesség már fél siker, így tutira hozzáérünk legalábbis. A balesetek túlnyomó százaléka, közel 80%-a a nem jól megválasztott sebességről szól, tehát gyorsabban megyünk, mint ahogy kellene. Úgyhogy figyeljük a mutatót, tartsuk be a sebesség határokat, és hogyha bármit lát az utakon, akkor érdekel 30-33-33-309. Szedjük össze ma is a legfontosabbakat, közben pedig én is hozom, amire szüksége van. Most egy kis tömegközlekedés, szintén a harmadfokú hőség riadóra reagálva a MÁV csoport elkezdte a vízosztását. Egészen pontosan 10 és 17 óra között a nagyobb autóbusz pályaudvarokon, vasútállomásokon, így Nyíregyházán is számolhat rá a hétköznapokban. A közleményben az is olvasható, hogy az ivókutak működnek mindenhol, a palackot visz, azt is meg tudja tölteni, hogyha esetlegesen így gondolja, így egyszerűbb, akkor ez a lehetőség is adott. Az MT-n is megtalálja a cikket. Gajazási, kaszálási munkák a 36-os számú főút mentén a Tiszavasvári úton Antalbokor és Nagycserkesz között zajlanak most. A melós percek, a magyar közút dolgozik itt, nagyon figyeljünk rájuk. Sajnos nagyon sok balesetben ők húzzák a rövidebbet, tehát óvatosan. És akkor csak 10 perc, Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával most.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
5: perc. Mint a Man in Black-be, szeretném a hallgatókat megkérni, hogy a napszemüvegeket tegyék fel. Ennek fontossága lesz a mai nap folyamán, mert a napfény jelentőségéről fogunk beszélni, a Csak 10 perc rovat már is indul. Én Szakács Tibor vagyok, ma Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
6: Szervusztok!
5: Ma reggel néztél napfénybe?
6: Én mindig nézek, ha nincs nap, akkor nézem is. A napirágát.
5: Keresem. Oké.
6: Okay.
5: Miért lényeges ez?
6: Na, ez az a pillér, amivel én nem foglalkoztam eleget, és most már látom, hogy ez mekkora hiányosság, és most tényleg ebben a tanulmány cunamiban úszom, és dolgozom föl, és tanulok, hogy egyáltalán mi ez, miért ilyen fontos, mert engem is megdöbbentettek azok a statisztikák, amiről itt elején, hiszem szerdán beszéltünk, ugye, hogy egyszerűen gyorsabban gyógyulnak azok a betegek, akik az ablakhoz közelebbi ágyon vannak, és a nagyobb ablakkal épített klinikákon sokkal jobbak a túlélési arányok. Ez egyszerűen döbbenet. Ugyanazon betegség, ugyanolyan populáció mintából. Szóval ezen mindenképpen értelmes ember ezen elgondolkodik. Ráadásul óriási összegeket költünk mindenféle egészség megőrzése, vagy sokan csak visszaszerzése, és valójában egy ilyen csodaszert azt nem használunk ki. Mindenki keres csodaszereket.
5: Miért van az, Gyula, hogy ami ingyen van, meg ami ott van előttünk, az nem kell? Amit betesznek egy dobozban, van egy szép marketingje, van neki egy magas ára, nem? Egy a lényeg, hogy baromi sokba kerüljön. Vagy beszúrod, vagy lenyeled, akármicsoda, kivenni már nem tudod magadból, és utána sopánkodsz, hogy úristen, mit tettél, mert még a hatásait nem is ismerted, meg nincsen tapasztalat mögötted, de te első akasz lenne, aki kipróbálod, igen, mert legyen főhője. Elnézést, nem akarok senkit minősíteni, de amúgy nem így van, Gyula?
6: Igen, én előszeretettel vagyok főhülye, de nem azért, mert nem bírok magammal, hanem csak azokat, amelyek már...
5: Hát azért, Gyula, te se veszel akármit.
6: Na. Ezt mondom, hogy amik megfelelő háttérrel rendelkeznek, azokat beveszem, és tesztelem is, de valószínűleg azért azokat már utána maradnak is, tehát amikor én már rászánom magam, hogy valamit a szervezetembe engedek, az nem olyan teszt, hogy hát nézzük meg, mi lesz, aztán legfeljebb nem jó számot húzunk, hanem az mindig tudom, hogy mi a terv. Jó, no, akkor én szeretném, ha megértenénk a napfény jelentőségét, és ehhez viszont vissza kell ugranunk körülbelül 5 évet. Ez pedig ugye a COVID-19 pandémia, ami nagyjából 20-ban ért el hozzánk, És azt gondolom, és most figyelj, mert egy nagyon-nagyon erős mondat fog következni. Ez a pandémia örökre megváltoztatta az orvoslást, és felnyitotta a szemünket. És amelyik orvos nem szemellenzős, az azóta teljesen másképpen kell, hogy lássa a krónikus betegségek világát. Nekem ez azért nagyon erős, mert én hajszál pontosan tudom, még egyszer mondom, tudom, hogy ha én annó nem sétálok be hozzád, én nem kezdek el 140 kilósan cukorbetegen, magas vérnyomással, autoimmunkorképpel és a többivel életmódot váltani, akkor én ma már nem élek. Tehát a Covid-ba egészen bizonyosan belehaltam volna. És akkor nézzük már meg, hogy miért, mert egyszerűen nem mehetünk el mellette szó nélkül. Az a lényeg, hogy ugye 20-ban...
5: Miért lesz egy másik Covid, vagy mi?
6: Sok Covid lesz. De most ne, menjünk már előre, menjünk az úton, mert szeretném, most ha mindenki...
5: Belémverted az ideget itt az utolsó beszélgetésünkön a héten?
6: Mert látod, milyen vagy, hogy megint előre rohansz. Tehát megkezdődött a Covid vírus. Mit tudtunk róla? Kvázi semmit. Volt Kínában vannak ilyen ingyom-bingyom történetek. Alapvetően egy légzőszervi behatolás van. Ez egy légúti fertőzés. És akkor ez a tüdődbe bejut, és akkor ott bajokat csinál. Tehát mit vártunk, kit fog veszélyeztetni, kik lesznek a veszélyeztetett
5: idősek,
6: betegek.
5: Tüdőbetegek.
6: A légzőszer, így van, pontosan a légzőszerveket érintő betegségben szenvedők, tehát COPD-sek, emfizémásak, ilyen-olyan-amolyan felső légúti problémákkal küzdő. És az első döbbenet a világban az volt, hogy egyáltalán nem, sőt, sőt, zömében nem ezeket az embereket láttuk az intenzív osztályon. És azok, akik intenzív osztályra kerültek, és sajnos sokan kerültek oda, azok jó részt meghaltak. Kik voltak ők? Túlsúlyosak volt, hogy semmi látszatra semmilyen problémája nem volt. Túlsúlyos volt, elhunyt. Szívbeteg volt, elhunyt. Vesebeteg volt, elhunyt. Most figyelj, demens volt, jóval könnyebben elhunyt. Autoimmunbeteg volt, rengetegen haltak meg, cukorbeteg volt, borzalmasan sokan haltak meg. Tehát mit láttunk? Hogy egy felső légúti vírus egyáltalán nem a tüdő problémásoknak jelent gondot, hanem mindenkinek, aki krónikus betegségben szenved. Mert addig azt mondtuk, hogy semmi baj, ezek nem gyógyíthatók ugyan, de gyógyszeresen jól kezelhetők, nincs ezekkel semmi gond, ugye? Na most a Covid ezt keresztül vágta, és ezt egy az egyben megcáfolta. És ezeknek a betegségeknek, ahol súlyos volt, vagy magas volt a halálozási ráta, ezeknek a betegségeknek van egy közös pontja. Ezekben a betegségekben, ezekben a betegekben lévő sejtekben a mitokondriumok nem működnek megfelelően. Tehát ha mélyebbre ásunk egy kicsit, öregedés, hosszú élet, minden, ez óriási kölcsönhatásokat látunk igazából. Mitokondriumokon mi tudtunk eddig, hogy valószínűleg egy valamilyen úton, módon belénk került baktérium lehet, ugye saját DNS-e van, nagyon lényeges, saját DNS-e van, nem az a DNS-e, mint a te DNS-e. Tehát nem ugyanaz, mint a testi sejtjeinek, vagy a bármilyen másik sejtetnek a DNS-e. Minden sejtben jelen van, a kivéve a vörösvértest, ezt tudom, ezt igyekszem mindig hozzá is tenni, és akkor ezek ilyen kis nanomotorok forognak, és energiát termelnek. És ez az erőmű a szervezetedben, mindenhez ez adja az energiát. Ez az elem, mondjuk így. Oké. Okay.
5: Ezért érezték azok, akik ebbe tomboltak ebbe a betegségbe, hogy nem bírta kezét, lábát felemelni, egyszerűen elhagyta a testét, semmi, az erő, stb. De egy, egy sima influenza is pontosan ugyanilyen tüneteket
6: volt. Igen, egy sima influenzánál nem áll le a szíved, nem áll le a ilyen-olyan szervetnek a működése, és azért egy, ma már egy influenzában nem igazán halnak. Meg be lehet halni influenzában, de létezik olyan influenza vírus, támadhat olyan, amiben majd hát nagyon sok lesz.
5: A szervezet más, erősségének vagy gyengeségének a függvény.
6: Meg a vírusnak is, hogy milyen támadáspontja van. Na, de egy nagyon fontos aratot szeretnék mondani, és akkor mindent meg fogunk érteni. Tehát így működnek a mitokondriumok, ezek az elemek a szervezetedben, ettől van energiád, de az életkor előre haladtával, és nem is az életed végén, hanem a jóval korábban, ezek az elemek elkezdenek nagyon durván merülni abban a helyzetben, amit most csinálunk velük, és nagyjából 70%-a az energiatermelési képességüknek elvész. Tehát még egyszer elmondom, 70% a szervezetet össz energia termelő képességének elvész.
5: Hát öregszünk.
6: Nem. Hanem rosszul csinálunk dolgokat, és írtjuk, és rongáljuk ezeket a kis energiatermelő történeteket, de csak
5: fiatalon is lehetünk ilyen állapotban?
6: Pontosan így van, nem. Nyugodtan lehet, aha. Így van, pontosan így van, és értem, hogy te lerendezted ennyi, vagy hát öregszünk, csak akkor Tibi, akkor a következő van. A házadban teljesen mindegy, milyen energiaforrások érkeznek, de mondjuk, ha minden érkezik, akkor a gázból is eltűnik 70% és 30%-kal kell elérned azt, amit el akarsz. A villamos energiából is eltűnik a 70% és a maradék 30%-kal kell ugyanazt a házat ugyanannyi főre működtetni. Bajban leszel?
5: Sajnos.
6: De nem igen. Kicsit. De nem kicsit. Tehát gondolj már végig, hogy milyen élet lesz abban a házban. Na akkor, most vetítsük, még ha csak hűvös lenne, de mikor megy a mikró, ha megy a mikró, nem megy a mosógép, valószínűleg nem pazarol a tévére, számítógép, nem kell ilyen nagy videókártya, mert az, tehát érted, hogy minden
5: tehát,
6: megváltozik?
5: Tehát, éhezik a szervezet, aha. Akkor tulajdonképpen...
6: Energiahiányos,
5: akkor tulajdonképpen leengedtük ezeket a védő pajzsainkat, és bármi, ami bejön...
6: Nem lesz elektromos ledőny, a lét fenntartásra fog...
5: Jól gondolkodom akkor, amikor azt mondom, hogy ide nem is nagy problémák kellenek, hogyha egy legyengült szervezettel találkozik szembe akármilyen kis, akármilyen, mit tudom én, vírusocska, vagy bakteriális fertőzés, azt le tud dönteni.
6: Igen, mert most mit csinálunk? Mi az első dolog, ha egy bakteriális fertőzésed van? Elrohansz az orvoshoz, és fölírnak neked egy antibiotikumot. Oké. Mi lesz, ha ez nem hat? Mi lenne,
5: beveszel
6: ha nem lenne antibiotikum? Aha, amíg van másik. Mi lenne, ha nem lenne antibiotikumunk, vagy lenne egy olyan kórokozónk, akinek hát, rá se hederítés, most diplomatikusan fogalmaztam, az antibiotikumra. Mi lenne ezen a föld nevű bolygón?
5: Hát szerintem nagy baj lesz.
6: Hát nagy baj.
5: Most azt látom, hogy régebben tudod voltak ezek a 250-esek, utána most 500-asok, utána vannak az 1000-esek, utána lesznek az 1500-asok, és ez így fog felfelé menni.
6: Igen, de ha most nem hat 5000 se, akkor nyomhatod fölfelé. Tehát az antibiotikum nem úgy működik, minél többet veszel, de annál jobb lesz, vagy annál hatékonyabb, hanem ha egyszer az a baktérium így kiröhögi azt, amit te fegyverzetként oda raksz, és így elfújja, akkor
5: lehet nagyobb veszélyforrások inkább a baktériumok, mint a vírusok?
6: Erről is beszéljünk, mindenképpen beszélünk róla, mert most el tudnám mondani, de még a gondolathoz kell néhány dolog. Ma a szereinkben bízunk, és a testünk egyre gyengébb. A testünk egyre kevésbé képes kivédeni valamit. Miért? Mert a mitokondriumainkat egyre inkább tönkretesszük, és onnantól kezdve nincs igazából a szervezetben energia. Ha a tüdőben csökken az energia ellátottság, akkor az oxigén felvétel meg a széndioxid leadás csökken. Ugye nagyon sokan halnak meg úgy, hogy lélegeztető gép mellett is oxigén tudsz belefújni, de nem tudsz kivenni széndioxidot, és széndioxid felhalmozódás történik, és elhunyna. Szív, a vér keringetése, ha a szívizomzat nem jól működik, mert nincs elég erő, akkor nem lesz jó az a keringetés. Vese, máj, szem, agy, a gondolkodás, minden. Tehát, ha az energiatermelés leesik, akkor az adott szervnek, ahol ez megtörténik, a működése, vagy a működési hatékonysága csökken. És ezt láttuk a COVID idején. Az, hogy a mitokondrium problémákkal küzdők nagyon-nagyon sokan meghalt. Az, hogy ez miért veszélyes, és miért ez az emberiség következő legnagyobb problémája, és most ebben lesz aztán jégolvadás, meg felmelegedés, meg minden, arról jövő héten beszélünk.
5: Jó, oké. Köszönjük szépen, jó hétvégét mindenkinek, jövő héten tartsanak megint velünk, mert a Csak 10 perc rovat folytatódik. Dr. Mórik Gyulával beszélgettem, doktor úr, köszönjük, és neked is jó pihenést kívánunk. Szia-szia!
6: Szervusz!
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: jelenti az utakról.
1: Üzenetek az utakról hallgatóinktól, SMS és Viber számunkra érkeznek a hozzászólások 33 33 303, ha esetleg nem tudná, akkor itt üzenhet, én pedig ilyenkor átolvasom, és akkor nézzük, hogy mi a fontos, mivel érdemes készülni. Elmondható, hogy nagyjából az van az utakon, amire számíthattunk pénteken, az extra forgalom, a forróság jelenti a legnagyobb problémát, a rendőrök talán kissé kevésbé mutatkoznak, vagy mi nem vagyunk szemfülesek. Az viszont tuti, hogy rendőrt láttak hallgatóink a Csemete utcán. Nem tudom, mérnek-e, ha arra jár azért óvatosan. Itt azért ez elő szokott fordulni. Négyes számú főút, a téglási 60-as ma is aktív. Csak óvatosan, ennyit üzeneteink felől, ha kiegészíteni, akkor a számot jól ismeri. Kamion stop, megváltoztatják ezt a hétvégén a forróság miatt, úgyhogy a hétvégén mindenképpen megnövekedett forgalomra kell készüljön. A közlemény szerint augusztus 1-én szombaton 10 órától augusztus 2-a vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek, hát ez a változás. Tájékozódhat a Best FM oldalán, de szerintem mindent is megbeszéltünk. A széldal érkezzen meg Planet Funk klub sikere, aztán nézzük, hogy változik-e az üzemanyagára a hétvégén.

0: Írd meg, mit láttál Nyíregyházán.
1: SMS és Viber számunk
0: 30 333 1039.
1: Dékán István várja üzenetet.
0: Egész nap hallgasd a Best FM-et a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Jönnek a friss hírek, Dani készül, mi megnézzük az üzemanyag árát. Továbbra is drágulnak az üzemanyagok, nem igaz, csak a gázolaj drágul, a benzin nem változik majd. Augusztus 1-én szombaton a jelenlegi 95-ös ár 601, a gázolaj 651, tehát egész nagy az olló a két üzemanyag típus között, és tovább nyílik, ugyanis 6 forinttal drágul tovább a gázolaj szombaton. A Brent olaj 93 dollár környékén, itt vásárolhattuk egész nap, nagyot nem mozdultak az árak, 316 forint az USA dollárral szemben a magyar fizetőeszköz. Itt a tegnapi naphoz képest javítottunk 2 forintot mindösszesen, de sok kicsi, sokra megy, jó lenne itt azért egy vagon 2 forintos. Ezzel számolhat holtankoljak.hu, az Infók itt, Dani tájékoztat minket. Áthelyezett munkanap augusztus 8-án, az Infók ide 5-kor.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre,
4: 10% kezdőbefizetéssel,
3: karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 0212.
5: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: A régi kor ízeivel ismerkedhettek. Új játékos a kosarasoknál. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Balaton-Magyaród Hídvégpusztán talált bronzkori epertortáról is hallhatnak a régészeti gasztronómiai fesztiválra látogatók a Sóstó Múzeum faluban. Az ide szájúak Priskin Anna régész archeocukrászati előadásán fedezhették fel a régmúlt korok desszertjeit és édességeit.
7: Rengeteg leletanyag áll rendelkezésünkre a régészet különböző korszakaiból, ez lehet akár 5-6000 éves lelet is, illetve ha a középkori, késő középkorig kibővítjük ezt az időskálát, akkor néhány száz éves adatok is vannak. Alapvetően botanikai adatok alapján tudunk rekonstruálni egykori ételeket, és ezen belül akár süteményeket vagy édességeket is, tehát a régészeti ásatásokon előkerült magvak, gabonák, fűszernövények alapján.
6: Richter Dániel Nyíregyházán folytatja pályafutását, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub azt írja, a 2006-os születésű 2-es és 3-as poszton bevethető játékos már a 2022-23-as idényben bemutatkozott az NB1B piros csoportban, az akkor még újonc volt együttesében. Abban az évadban 14 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, majd a következő években egyre nagyobb szerepet kapott csapatában, a következő bajnokságban pedig már a Cápák csapatát erősíti. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot. A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, 35 fok odakint, a hőség egyelőre nem enged szorításából, és nagyjából ilyen 7 óráig még mindig 33 fok várható, folyadék nélkül sehova,

Egy kis bolondozós dal a Bahamentől. Bullet a Dogs Out, itt a legnagyobbak között, majd a valahányszor a Flow-dal készülődik a folytatásként, nálunk pedig áthelyezett munkanap, melyre mindannyian készülünk, vagy készülnünk kell, lesz ez majd 8-án, tehát a jövő hét követő hétvégén, ez egy szombat. Hát én általában kiszoktam venni szabadságként, ha van erre mód is lehetőség. Ön pedig dönt, minden esetre számolnia kell arra, hogy a parkolók majd díjkötelesek, illetve a városüzemeltető ügyfélszolgálatai, az állategészségügyi telep zárva tartanak, a piacok pedig a szokásos nyitvatartási rend szerint működnek, majd így olvasható egyébként a Best FM oldalán. Beszélünk még erről, jön a valahányszor Flower Power és My Forest Street, ilyen az élet című dala is.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Ez volt a Shine, és majd a Honeybeast védtelen dalát hallgatjuk, a Balaton átúszásnak pedig elérkezett az ideje. Szombaton rendezik meg a 44. Lidl Balaton átúszását, mely egy csomó tolódott időjárási helyzetek, illetve a Balaton apadása miatt most már ez megrendezésre kerül. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel, az úszodai körülmények ismerete nem elegendő, úgyhogy mindenki mérlegeljen majd a Balatonba való úszás előtt, hogy milyen tapasztalattal is bír. Bár azt gondolom, hogy a nevezéseket már réges-régen lezárták, sőt, hát tudjuk, hogy réges-régen lezárták. Ez már talán nem info. A folytatás meg, hát remélem, egy kis csapadék is, majd bízom benne, hogy az őszi időszak azért rendezi itt a Balaton, a Velencei tó, és persze a Tisza, na meg a Duna helyzetét is. Hát így legyen. Nagyon örülnék neki. Folytatjuk dalokkal. A Honeybeast-tel, Sarah Connorral jön majd a Let's Get Back to Bad Boy, miután majd a Volvox tapsikol.

megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Word is Love, Sheryl Cole-tól, aztán majd Tarjány Tamás énekeljen. Most így a jó, egy kis dudolászás. Érdemes figyelni a szöveget. Szerintem jól sikerült a dalocska. Időjárási adatok előttünk. Nézzük, hogy mi vár ránk a szombatban, ami még inkább kiteljesedett hőhullámmal ígérkezik. 17 fok a reggeli percekben, ez mindig hideg, még mindig hűvös, annak ellenére, hogy 38-39 fok is lehet majd a legmelegebb órákban. Óriási a hőterhelés. Nagyon-nagyon fáradt lehet emiatt, nagyon nehezen pihenhet emiatt, és nagyon fájhat a feje is. Aztán elmondható, hogy a reggelben még egy pici csipetnyi jóság azért lehet, mert lehet egy nagyot szellőztetni a hajnali percekben, ha korán kell, akkor érdemes, mert ezzel energiát is lehet spórolni, a klímákat akkor lekapcsolhatjuk, ahogy kérik ezt tőlünk, és akkor mindjárt jobb lesz a helyzet, szerintem nagyjából délig, amikor majd, hát be kell majd kapcsolni, azt gondolom, és remélem, hogy sikerül lehűteni a lakásokat a kora délutáni időszakra, amikor majd szintén érdemes kikapcsolni a klímákat. De hát ez majd nyilvánvalóan a holnapi napunk, ami egyébként zavartalan napsütéssel, kezdetben délies, folytatásként pedig majd északnyugati a áramlással kíséri a perceket. Holnap már augusztus, abban is az első nap pörög, ünnepel Boglárka, Pálma és Gusztáv, egyébként Boglárka a kislányom névnapja, úgyhogy mi ünneplünk, hát ünnepeljen ön is, névnapos ismerősei tutira, és ünnepelhetjük akár a forint születésnapját, hiszen 80 éves a magyar forint, ekkor sugárzott először az MTV, mármint televízió csatorna, ez 45 évvel ezelőtt történt, és az anyateljes táplálás világnapja is az augusztus 1-e mellett, ezt 34 éve tartják fontosnak, és szerintem is azért ennek óriási a jelentősége. Hát ennyit a kalendáriumról, és akkor folytatjuk dalokkal, Tarjány Tamással, Chris Cross-szal, jönnek a tinisztárok a Jump-al, Bermudával, Monte Carlo, csupa nagy sláger.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka már, a zárul már a mókatár, ami irány haza jó pihenést mindenkinek, a késő délutánban pedig a night shift számít figyelmére. És jönnek a lendületes diszkódalok a következő két óra, tehát ez mindenkinek jó pihenést, tartalmas feltöltődést kívánok a hétvégére pedig, hát sok szabadtéri csobbanást, mert szerintem másként elviselni. Majd ezt a forróságot nem nagyon lehet, hát érdemes azért jól megválasztani a fürdőhelyet, biztos, hogy mindenhol 100 000-en lesznek, és az is biztos, hogy nem mindenhol lesz lehetőség pancsolni. Ez is azért sajnos benne van a pakliba. Szóval, jó pihenést, szombaton egyébként újra találkozunk, 2 órakor majd én itt leszek, és remélem találkozunk, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vízosztással segít a máva hőség idején. Baleseti és bűnmegelőzési szaktábort rendeztek. Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. A hőség idején a MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A Vasút Társaságok készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak 10 és 17 óra között. Több vasúti, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a nyíregyházi állomáson és az autóbuszpályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszra várakozók. A Szabolcsi megye székhelyen és Záhonyban emellett párakapuk is működnek a vasútállomásokon. Hozzátették azt is, hogy több vasút és buszállomáson ivóvízkutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Fókuszban a bűn és baleset megelőzés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei balesetmegelőzési bizottság tartott egyeztető megbeszélést a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületével, valamint a Mozgáskorlátozottak szintén megyei egyesületével. Az esemény keretében a közlekedés biztonság javítása, az egyenlő bánásmód és a társadalmi integráció jegyében vettek részt az egyenruhások nyári programjain. A táborozó gyermekek szemléletformáló, játékos foglalkozás keretében ismerkedhettek meg a látássérült és mozgásában korlátozott emberek mindennapjaival a közúti közlekedésben, közölte a rendőrség. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a tiszai árvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Listen to the music.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Viradásra hív az OVS. Elfogták a roller tolvajt. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra hív az országos vérellátó szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a viradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
3: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár 3 életet is megmenthet. Ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocit, a véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a 3 ideális esetben még akár 3 súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
2: Szabolcs-Szatmár Berekben, Nyírtason, Vasmegyerben, Pátruhán, Nyírteleken és Nagyecseden is lehet viradásra jelentkezni mások mellett. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu és az ovs.hu oldalon érhetők el. 6 nap alatt 3 e-rollernek is lába kelt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, az adatgyűjtés után néhány nap alatt azonosították, és elfogták a 17 éves tolvajt. Az adatok szerint a fiú 6 nap alatt 3 ilyen eszközt is ellopott, és hamar értékesítette is őket. A fiatal beismertetettét, az egyenruhások pedig mindhárom járművet lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagyfelületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A régi kor ízeivel ismerkedhettek. Új játékos a kosarasoknál. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Balaton-Magyarút Hídvégpusztán talált bronzkori epertortáról is hallhatnak a régészeti gasztronómiai fesztiválra látogatók a Sóstó Múzeum faluban. Az ideszájúak Priskin Anna régész archeocukrászati előadásán fedezhették fel a régmúlt korok desszertjeit és édességeit.
3: Rengeteg leletanyag áll rendelkezésünkre a régészet különböző korszakaiból, ez lehet akár 5-6 ezer éves lelet is, illetve hogyha a középkori, késő középkorig kibővítjük ezt az időskálát, akkor néhány száz éves adatok is vannak. Alapvetően botanikai adatok alapján tudunk rekonstruálni egykori ételeket, és ezen belül akár süteményeket vagy édességeket is, tehát a régészeti ásatásokon előkerült magvak, gabonák, fűszernövények alapján.
2: Richter Dániel Nyíregyházán folytatja pályafutását, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub azt írja, a 2006-os születésű, 2-es és 3-as poszton bevethető játékos már a 2022-23-as idényben bemutatkozott az NB1B piros csoportban, az akkor még újonc Fót együttesében. Abban az évadban 14 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, majd a következő években egyre nagyobb szerepet kapott csapatában. A következő bajnokságban pedig már a Cápák csapatát erősíti. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot. A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmódtanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: dance.
1: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a best

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: What are you looking at? Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
2: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
3: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
4: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
5: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
3: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
6: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vízosztással segít a MÁVA hőség idején. Baleseti és bűnmegelőzési szaktábort rendeztek. Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. A hőség idején a MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak 10 és 17 óra között. Több vasúti, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a nyíregyházi állomáson és az autóbuszpályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszra várakozók. A Szabolcsi megyeszékhelyen és Záhonyban emellett párakapuk is működnek a vasútállomásokon. Hozzátették azt is, hogy több vasút és buszállomáson ivóvízkutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Fókuszban a bűn és balesetmegelőzés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei balesetmegelőzési bizottság tartott egyeztető megbeszélést a vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületével, valamint a mozgáskorlátozottak, szintén megyei egyesületével. Az esemény keretében a közlekedés biztonság javítása, az egyenlő bánásmód és a társadalmi integráció jegyében vettek részt az egyenruhások nyári programjain. A táborozó gyermekek szemléletformáló, játékos foglalkozás keretében ismerkedhettek meg a látássérült és mozgásában korlátozott emberek mindennapjaival a közúti közlekedésben, közölte a rendőrség. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszályas anyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Viradásra hív az OVS. Elfogták a roller tolvajt. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a viradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
3: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet. Ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzést szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
2: Szabolcs-Szatmár Berekben, Nyírtason, Vasmegyerben, Pátruhán, Nyírteleken és Nagyecseden is lehet véradásra jelentkezni mások mellett. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu és az ovs.hu oldalon érhetők el. 6 nap alatt 3 e-rollernek is lába kelt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, az adatgyűjtés után néhány nap alatt azonosították, és elfogták a 17 éves tolvajt. Az adatok szerint a fiú 6 nap alatt 3 ilyen eszközt is ellopott, és hamar értékesítette is őket. A fiatal beismertetettét, az egyenruhások pedig mindhárom járművet lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártor összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Nagyon jól vesztem, készülök ezt a rádiót hallgatom.
1: De hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Ébreszt FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből.

0: hallgatom, egészen ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
5: Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: ad erő.
1: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon már nekem szólna mindig a beszteszem.
2: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
3: Ez a 103.9 Best FM.